0: vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik. 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizető helyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét!

0: érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
1: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveg hegyen, a kék kerek tengeren, az égig érő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szép fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallod, mond tovább énekel.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a GYESEV működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám?
1: Szia! Te is ezen a vonaton utazol?
0: Kamu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
7: Nem bírod már elviselni.

0: találkozások műsor. Minden szombaton. Nekem ez így jó. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszered apartman. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias napos idő, tovább melegszik a levegő.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh, tombodás,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobbi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: change.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Jó reggelt!
2: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünet el a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke kötött biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre, amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 24-én köszöntjük az Eliza és Eszter nevű kedves hallgatóinkat. Az Eliza női név germán eredetű, az Elizabeth rövidüléséből önállósult név. Az Elizák május 24-én kívül ünnepelnek még február 19-én is. Becézése Eli, Elike, Ela, Elácska, Lizi, Lizike és Lizácska. A név képviselője ön, kedves Eliza. Ezen a napon köszöntjük még Eszter nevű kedves hallgatóinkat is. A név eredete nem tisztázott, héber vagy perzsa eredetű, jelentése Mirtusz, csillag. Az Eszter név kedves, barátságos, nyílt személyiséget jellemez. Becézése Eszti, Esztike, Eszterke, Ettike, Pöszi, Pöszike, Pöszke. Jeles viselői Bartók Eszter, énekesnő, Horváth Eszter, szinkronúszó, Ónódi Eszter, színésznő, Tóth Eszter, költő, író, műfordító és ön, kedves Eszter. Ezen a napon ünnepelnek még a Csepel, Godwin, Hanka, Jana, Mária, Miléna, Simeon, Simon, Simónia, Simonetta, Szófia, Vanessa, Véta, Vince, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóink. Kis.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 24-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1607. május 24-ével kezdünk. Ekkor a London Társaság hajóival érkezett gyarmatosítók a Roanoke-szigettől északra megalapították Jamestown-t, az angolok első állandó észak-amerikai települését. Jamestownban volt az új világ első törvényhozó gyűlése 1619-ben, amelyen a virginiai angol telepesek határozatot hoztak egyebek mellett az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 24-én megszületett Viktória királynő, Nagy-Britannia és Írország uralkodónője, valamint India császárnője, aki Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től 1901-ig. Folytatjuk a századfordulóval. 1900. május 24-én megszületett Eduardo de Filippo, olasz színész, rendező. 1924-gel folytatjuk. Május 24-én megalakult a független és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 22 évet lépünk előre. 1946. május 24-én meghalt Salusinszky Imre újságíró, szerkesztő. Az S című századelei lap szerkesztője, 1933-tól főszerkesztője. Ő építette ki a lap tudósító hálózatát, jelentős szerepe volt a magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének újjászervezésében is. És még mindig a 20. század. 1972. május 24-én meghalt Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. És még mindig a 20. század. 1993. május 24-e Eritrea állam nemzeti ünnepe. Etiópia elismerte egykori tartományának függetlenségét, amelyről előzetes népszavazással is döntöttek. Ugrunk most a 20. század végére. 1999. május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. 1909-ben megalakultak az első nemzeti parkok Európa szerte 9 Svédországban. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elneveszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. május 24-e, Pünkösd vasárnap. Vegyétek a Szent Lelket. Evangélium Szent János könyvéből 20. fejezet 19-től a 23. versig. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat, Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Elmélkedés. Az új teremtés kezdete. Vegyétek a Szent Lelket, mondja Jézus, és lehelletével, mint a teremtés hajnalán, új életet lehel az apostolokba. Ez az új teremtés kezdete. A bűnnel megsebzett világban Isten egy új népet hív életre, akik az irgalmasság, a megbocsátás, a kiengesztelődés szolgálatára kapnak meghívást. Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, fordulópont. Az árt ajtók mögött ülő tanítványokból tanúságtevők lesznek. Nem a maguk erejéből, hanem a Szentléleknek köszönhetően. Az egyház születésnapja ez. Nem intézményként, hanem küldetést kapott közösségként. Minden hívő, aki részesül a lélek ajándékaiban, küldetést kap, családban, munkahelyen, közösségben. Ott kell jelen lennünk, ahol békére, megbocsátásra, igazságra, örömre van szükség. Ahol a lélek jelen van, ott élet van. Ott az újrakezdés bármikor lehetséges. A Szentlélek ajándékai nem pusztán különleges kegyelmek vagy lelki élmények, hanem állandó működések bennünk. Az ajándékok célja, hogy elmélyítsék bennünk Isten ismeretét, szeretetét és az élet szentségre való törekvést. A bölcsesség ajándéka nem egyszerűen emberi okosság, hanem az a látásmód, ahogyan Isten lát. Segít a mennyeiek fényében értékelni a földi dolgokat, és úgy dönteni, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Amikor egy nehéz helyzetben hirtelen világossá válik, mit kell tennünk, akkor a Szentlélek működik bennünk. Az értelem ajándéka képessé tesz arra, hogy felfogjuk Isten igazságait. Elmélyedjünk a hit misztériumaiban, és megértsük az evangélium üzenetét. Amikor egy bibliai szakasz egyszer csak megszólal bennünk, és úgy érezzük, hogy ez most nekünk szól, nekünk mutat utat, akkor ez a Szentléleknek köszönhető. A jó tanács ajándéka segít helyes döntéseket hozni, eligazodni a lelkiismeret hangja szerint, és megkülönböztetni a jót a rossztól, különösen erkölcsi kérdésekben. Amikor belső indítást érzünk, hogy valamit megtegyünk vagy elkerüljünk, és akkor vagy később világossá válik számunkra, hogy az volt a helyes, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezetett minket. A lelki erősség ajándéka egyféle isteni bátorsággal tölt el minket. Kitartást ad a próbatételek idején, segít hűségesen megmaradni a hitben. Amikor van bátorságunk kiállni az igazságért, tanúságot tenni vagy elviselni a szenvedést hittel és méltósággal, akkor Isten lelke működik bennünk. A tudomány ajándéka nem világi tudás, hanem annak felismerése, hogy minden teremtmény Istenre mutat, és hogy az anyagi dolgokat Isten rendje szerint kell használnunk. Amikor képesek vagyunk meglátni Isten kezét a természetben, egy emberi sorsban, vagy egy egyszerű, hétköznapi történés mögött, akkor a Szentlélek vezetett minket ebben a felismerésben. A jámborság ajándéka az Isten iránti gyermeki szeretetet jelenti, amely nem félelemből, hanem bizalomból fakad. Élő kapcsolat ez Istennel, öröm az imában, tisztelet az emberek és szent dolgok iránt. Amikor belső vágy és igény támad bennünk az imádságra, az eukarisztiára, vagy amikor mély együttérzést érzünk mások, különösen a szenvedők iránt, akkor a Szentlélek keltette mindezt bennünk. Az Isten félelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet Isten szentsége iránt, továbbá annak tudatát, hogy ő hatalmas, én pedig az ő teremtménye vagyok. Segít elkerülni a bűnt, mert nem akarunk elszakadni tőle, akit szeretünk. Amikor szívünkben megszületik az Isten közelség iránti vágy, vagy amikor egy bűnt már nem pusztán szabályszegésként, hanem szeretettörésként élünk meg, akkor a Szentlélek gyújtotta meg bennünk az Isten félelem lángját. A Szentlélek 7 ajándéka nem különlegeseknek szól, hanem minden hívőnek, aki kész nyitott szívvel kérni és befogadni ezeket. Jelenlétük legbiztosabb jele az, ha lassan, de biztosan átformálódik az életünk. Szentlélek Isten, töltsd el szívemet ajándékaiddal. Add nekem a bölcsességet, hogy Isten szemével lássam a világot, az értelmet, hogy megértsem az ő igazságait. Add a jó tanács ajándékát, hogy mindig a helyes utat válasszam, és a lelki erősséget, hogy kitartsak a hitben. Kérlek, adj tudományt, hogy felfedezzem Isten jelenlétét mindenben, jámborságot, hogy örömmel és hűség

0: tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 17.-18. században Pest és Buda polgárai városszerte fogadalmi szobrokat, képeket, kápolnákat emeltek, hogy ott imádkozzanak az egyre terjedő pestis járvány ellen? Az első pestis szobrot a Mátyás templom előtt építették 1706-ban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd nagyon egyszerű leves fogunk itt főzni, hogy hagymalevest sajttal. Ez a könnyen és gyorsan elkészíthető hagymaleveshez remekül felhasználhatjuk a sört és a bort. Én többnyire ezt az ételt főzöm, a leves fele sör vagy bor, a fele húslé, leves kockából is jó, de készülhet tisztán húsléből is, és ez a főzés végén egy pohár sört, illetve bort löttyinthetünk hozzá. Az elkészítése a következő: egy vastag falu lábosban hevítsük fel a zsiradékot, és pirítsuk meg rajta a karikára vágott vörös hagymát. A kész leves színe a hagyma karamellizálásának mértékétől függ, erre figyeljünk oda. A magam részéről nem kedvelem a sötétbarna hagymalevest, ezért a hagymát csak aranyszínűre pirítom mindig. Ez csupán azon múlik ki, hogyan szereti. Ízlesítjük sóval és őrölt fehér borssal. Öntsük fel húslével és forraljuk fel. Ellenőrizzük az ízét és adjunk hozzá kakukkfüvet. Fedjük le és rotyogtassuk körülbelül 30-40 percig. Kevergessük meg alaposan, ezután sört vagy bort a főzés befejezés előtt 10 perccel öntsük az alapléhez. Pirítóssal vagy pirított zsemlekockával tálalhatjuk, a tetejére pedig finomra veszelt trapista sajtot ajánlok hozzá. A leves után pedig folytassuk egy hideg előétellel, töltött tojást parajjal hoztam még önöknek, a főtt tojásokat kettévágva, sárgáját szitára téve, a vajat, főt, áttört és lehűtött parajt adva hozzá áttörjük. Megsózzuk, borsózzuk, szerecsendióval fűszerezzük, és megszórva reszelt sajttal összekeverve visszatöltjük a tojások fehérjébe. Tejmártást készítünk ezután, a tojás sárgákat összeforraljuk, és a parajpürével világos zöld színűre festjük, megsózzuk, borsózzuk, és reszelt sajtot keverünk bele. Megvajazott tüzálló tálat a mártással vékonyan kibéleljük, ezen egy sor vajban megpárolt parajpürét sóval, borssal ízesítve széttörjük, és erre rakjuk egymás mellé a töltött tojásokat. A visszamaradó mártással bevonjuk, tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és kevés olvasztott vajjal megcsepegtetve, megpirítva sütjük készre 180 fokos sütőben. A meleg töltött tojást még más töltelékekkel is feltálhatjuk, ha a főt áttört tojásos különböző ízesítőket keverünk, például borjú vagy sertés, vagy szárnyasmájból készített májpürét is tehetünk a tojásokba. Ezen kívül a töltött tojás rántva is elkészíthetjük, ekkor a két fél megtöltött tojást összenyomva bécsiesen panírozzuk, bőforró zsírban ropogós vas sütve tálaljuk. Köretként párolt rizst ajánlok talpazatnak alá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas, 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei, az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöld rendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 24-én köszöntjük az Eliza és Eszter nevű kedves hallgatóinkat. Az Eliza női név germán eredetű, az Elizabeth rövidüléséből önállósult név. Az Elizák május 24-én kívül ünnepelnek még február 19-én is. Becézése Eli, Elike, Ela, Elácska, Lizi, Lizike és Lizácska. A név képviselője ön, kedves Eliza. Ezen a napon köszöntjük még Eszter nevű kedves hallgatóinkat is. A név eredete nem tisztázott, héber vagy perzsa eredetű, jelentése Mirtusz, csillag. Az Eszter név kedves, barátságos, nyílt személyiséget jellemez. Becézése Eszti, Esztike, Eszterke, Ettike, Pöszi, Pöszike, Pöszke. Jeles viselői Bartók Eszter, énekesnő, Horváth Eszter, szinkronúszó, Ónódi Eszter, színésznő, Tóth Eszter, költő, író, műfordító és ön, kedves Eszter. Ezen a napon ünnepelnek még a Csepel, Godwin, Hanka, Jana, Mária, Miléna, Simeon, Simon, Simónia, Simonetta, Szófia, Vanessa, Véta, Vince, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóink. Kis.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 24-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1607. május 24-ével kezdünk. Ekkor a London Társaság hajóival érkezett gyarmatosítók a Roanoke szigettől északra megalapították Jamestownt, az angolok első állandó észak-amerikai települését. Jamestownban volt az új világ első törvényhozó gyűlése 1619-ben, amelyen a virginiai angol telepesek határozatot hoztak egyebek mellett az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 24-én megszületett Viktória királynő, Nagy-Britannia és Írország uralkodónője, valamint India császárnője, aki Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től 1901-ig. Folytatjuk a századfordulóval. 1900. május 24-én megszületett Eduardo de Filippo, olasz színész, rendező. 1924-jel folytatjuk. Május 24-én megalakult a független és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 22 évet lépünk előre. 1946. május 24-én meghalt Salusinszky Imre újságíró, szerkesztő. Az Est című századelei lap szerkesztője, 1933-tól főszerkesztője. Ő építette ki a lap tudósító hálózatát, jelentős szerepe volt a magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének újjászervezésében is. És még mindig a 20. század. 1972. május 24-én meghalt Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. És még mindig a 20. század. 1993. május 24-e Eritrea állam nemzeti ünnepe. Etiópia elismerte egykori tartományának függetlenségét, amelyről előzetes népszavazással is döntöttek. Ugrunk most a 20. század végére. 1999. május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. 1909-ben megalakultak az első nemzeti parkok Európa szerte, 9 Svédországban. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: hobbiradio.hu
3: A rádiót!
4: 2026. május 24-e, pünkösd vasárnap. Vegyétek a szent lelket. Evangélium Szent János könyvéből 20. fejezet 19-től a 23. versig. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat, Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Elmélkedés. Az új teremtés kezdete. Vegyétek a szent lelket, mondja Jézus, és lehelletével, mint a teremtés hajnalán, új életet lehel az apostolokba. Ez az új teremtés kezdete. A bűnnel megsebzett világban Isten egy új népet hív életre, akik az irgalmasság, a megbocsátás, a kiengesztelődés szolgálatára kapnak meghívást. Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, fordulópont. Az zárt ajtók mögött ülő tanítványokból tanúságtevők lesznek. Nem a maguk erejéből, hanem a Szentléleknek köszönhetően. Az egyház születésnapja ez. Nem intézményként, hanem küldetést kapott közösségként. Minden hívő, aki részesül a lélek ajándékaiban, küldetést kap, családban, munkahelyen, közösségben. Ott kell jelen lennünk, ahol békére, megbocsátásra, igazságra, örömre van szükség. Ahol a lélek jelen van, ott élet van. Ott az újrakezdés bármikor lehetséges. A Szentlélek ajándékai nem pusztán különleges kegyelmek vagy lelki élmények, hanem állandó működések bennünk. Az ajándékok célja, hogy elmélyítsék bennünk Isten ismeretét, szeretetét és az élet szentségre való törekvést. A bölcsesség ajándéka nem egyszerűen emberi okosság, hanem az a látásmód, ahogyan Isten lát. Segít a mennyeiek fényében értékelni a földi dolgokat, és úgy dönteni, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Amikor egy nehéz helyzetben hirtelen világossá válik, mit kell tennünk, akkor a Szentlélek működik bennünk. Az értelem ajándéka képessé tesz arra, hogy felfogjuk Isten igazságait, elmélyedjünk a hit misztériumaiban, és megértsük az evangélium üzenetét. Amikor egy bibliai szakasz egyszer csak megszólal bennünk, és úgy érezzük, hogy ez most nekünk szól, nekünk mutat utat, akkor ez a Szentléleknek köszönhető. A jó tanács ajándéka segít helyes döntéseket hozni, eligazodni a lelkiismeret hangja szerint, és megkülönböztetni a jót a rossztól, különösen erkölcsi kérdésekben. Amikor belső indítást érzünk, hogy valamit megtegyünk vagy elkerüljünk, és akkor vagy később világossá válik számunkra, hogy az volt a helyes, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezetett minket. A lelki erősség ajándéka egyféle isteni bátorsággal tölt el minket. Kitartást ad a próbatételek idején, segít hűségesen megmaradni a hitben. Amikor van bátorságunk kiállni az igazságért, tanúságot tenni vagy elviselni a szenvedést hittel és méltósággal, akkor Isten lelke működik bennünk. A tudomány ajándéka nem világi tudás, hanem annak felismerése, hogy minden teremtmény Istenre mutat, és hogy az anyagi dolgokat Isten rendje szerint kell használnunk. Amikor képesek vagyunk meglátni Isten kezét a természetben, egy emberi sorsban, vagy egy egyszerű, hétköznapi történés mögött, akkor a Szentlélek vezetett minket ebben a felismerésben. A jámborság ajándéka az Isten iránti gyermeki szeretetet jelenti, amely nem félelemből, hanem bizalomból fakad. Élő kapcsolat ez Istennel, öröm az imában, tisztelet az emberek és szent dolgok iránt. Amikor belső vágy és igény támad bennünk az imádságra, az eucharisztiára, vagy amikor mély együttérzést érzünk mások, különösen a szenvedők iránt, akkor a Szentlélek keltette mindezt bennünk. Az Isten félelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet Isten szentsége iránt, továbbá annak tudatát, hogy ő hatalmas, én pedig az ő teremtménye vagyok. Segít elkerülni a bűnt, mert nem akarunk elszakadni tőle, akit szeretünk. Amikor szívünkben megszületik az Isten közelség iránti vágy, vagy amikor egy bűnt már nem pusztán szabályszegésként, hanem szeretettörésként élünk meg, akkor a Szentlélek gyújtotta meg bennünk az Isten félelem lángját.

0: helyes utat válasszam, és a lelki erősséget, hogy kitartsak a hitben. Kérlek, adj tudományt, hogy felfedezzem Isten jelenlétét mindenben, jámborságot, hogy örömmel és hűséggel szolgáljam őt, és Isten félelmet, hogy alázattal és szeretettel tiszteljem az Urat. Jöjj el, Szentlélek, alakíts át egészen, hogy életem Isten dicsőségére szolgáljon. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Amit. És tudni hogyan? Két különböző dolog. Tudni a kettőt? Hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 17.-18. században Pest és Buda polgárai városszerte fogadalmi szobrokat, képeket, kápolnákat emeltek, hogy ott imádkozzanak az egyre terjedő pestis járvány ellen? Az első pestis szobrot a Mátyás templom előtt építették 1706-ban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Üdv Judit vagyok, sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Annyira felgyorsult a panelek drágulása Budapesten az Otthonstart program hatására, hogy több kerületben is minimálisra apadt az árelőnyük az új építési otthonokhoz képest, írja a Kordia lakáspiaci elemzésében. Van olyan országosan ismert lakótelep is, ahol egy csak nem fél évszázados házjári lakás árából kijöhet akár egy a közelben épülő zöldövezeti lakóparki új otthon. A Prímet Gazdagrét viszi 1,7 millió forint feletti négyzetméter árral, de nagyon drágák a szintén 11. kerületi Őrmező és Kelenföld, a 3. kerületi Aquincum Római, a 9. kerületi József Attila lakótelep, valamint a 14. kerületi Alsórákos felújított panellakása is. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt, magán vagy munkahelyi célokra, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat a valóságtól, és csaknem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat. A reprezentatív felmérést a Median végezte 600 fős mintán 2025. novemberében a kiberbiztonsági termékek egy gyártó esett hazai forgalmazójának megbízásából. Jelentős pályakarbantartási munkákat végeznek május 27-től augusztus végéig a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busz jár majd, emiatt nőhet a menetidő is. Ezzel párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. Az alternatív eljutási lehetőségekkel kapcsolatban a MÁV Plus applikáció és honlap kínál segítséget az ingázóknak. Jönnek a beszélgetésszerű funkciók a Gmail, a Keep és a Dokumentumok alkalmazásban is. A hvg.hu azt írta, a Live nevű funkció segítségével természetes nyelven lehet feltenni kérdéseket a beérkező levelek mappájával kapcsolatban, ahelyett, hogy mondjuk kulcsszavakat írnánk be a keresőmezőbe. Emellett a mesterséges intelligencia engedélybirtokában akár a Gmail fiókot és a Drive tárhelyet is átfésülheti, hogy a jegyzetekből vagy fontos részletekből dolgozzon. Az újdonságokat nyáron vezeti be a Google az AI Pro és Ultra előfizetők számára, másoknál jelenállás szerint nem lesz elérhető. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, melynek idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómia szakértő, kiemelt városa pedig Sopron lesz. Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: A médiában sok téves információ jelent meg az elmúlt időszakban az e-recepttel kapcsolatban. A betegek sem tudják pontosan, hogy miként működik ez a rendszer, milyen hatással lesz rájuk a mindennapokban. Hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak a gyógyszerek felírására és kiváltására, arról dr. Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészkamara elnökét, Balázs Zsanett kérdezte.
1: Már 2012. november 1-től működik az EST-nek, tehát ennek az egészség elektronikus szolgáltatási térnek az e-recept funkciója, ami azt jelenti, hogy az orvosoknak lehetőségük van úgy gyógyszert rendelni a betegüknek, hogy nem a hagyományos sok évtized alatt megszokott papírvényen rendelik a gyógyszert, hanem ebben a bizonyos rendszerben elektronikus módon történik ez a rendelés. Gyógyszerészek ezt a rendszert működtetik, ugyanakkor az orvosoknak a csatlakozása, bár jogszabály kötelező lett volna, mégis azt látjuk, hogy fáziskéséssel történik meg, hogy néhány héttel ezelőtti adat értelmében a gyógyszerek rendelésére jogosult orvosoknak kb. 80%-a küldi is a recepteket az EST-be, és durván az összes gyógyszertárban megjelenő receptnek a 60%-a az, ami ezen a téren keresztül kerül, részben a gyógyszertárakhoz, részben pedig kiszolgáltatásra.
2: Hogyha az én részemre az orvos felír egy gyógyszert, és én megkérem az egyik hozzátartozómat, hogy váltsa ki. Van erre lehetőség?
1: A rendszer úgy van felépítve, hogy a betegeknek nem okvetlenül kell a saját gyógyszerük kiváltásánál ott lenni, hiszen jó néhányan vannak közöttük, akik éppen fekvő betegek akkor, amikor egy gyógyszerre van szükségük. Ugyanakkor a hozzátartozó, vagy a közeli ismerős, mondjuk a szomszéd, abban az esetben válthatja ki a betegnek a gyógyszerét, hogyha papír alapú felírás igazolás nála van. Hogyha ez nála van, akkor ugyanúgy, mint ahogy régen a hagyományos papírvénnyel is kiválthatta a hozzátartozónak vagy a szomszédjának a gyógyszerét, ezt értelemszerűen ugyanúgy megteheti most is. Más kérdés, hogy alá kell írnia azt, hogy ő váltotta ki ezt a gyógyszert, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes elvárás.
2: Említette, hogy az orvosok, illetőleg a gyógyszerészek hogyan vették ezeket az akadályokat, de a betegek hogyan fogadták ezt az új rendszert?
1: A betegeknek a döntő többsége ehhez pozitívan állt hozzá. Ebben nyilván van az orvosoknak, gyógyszerészeknek, illetve az első fejlesztőinek a részéről is egyfajta jó kommunikáció. Másfelől a régi rendszernek a problémái ennek az új rendszernek a bevezetésével felszínre jöttek. Ilyen probléma például, hogy az orvosoknak az informatikai szolgáltatást nyújtó úgynevezett rendszergazdájuk, van körülbelül 100 ezek közül, nem mindig tudta a különböző támogatási szabályoknak a figyelembe vételével az orvosoknak ezt a vényíró programját napra készen tartani. Ebből az következett, hogy amikor ezt a régi, tehát már lejárt szabályok szerint írta, akkor a gyógyszertárban az ezzel kapcsolatos gyógyszerkiadási problémák ugrásszerűen megnőttek. Ennek az a következménye, hogy egy olyan döntés született, hogy egy úgynevezett egységes törzset kell tudni kialakítani, és garantálni kell a rendszerben, hogy minden vényíró orvos és minden gyógyszerkiadó gyógyszerész, illetve gyógyszertár az éppen aktuális szabályoknak megfelelően az éppen forgalomban lévő gyógyszereknek a figyelembevételével tudja napra készen tartani a informatikai rendszerét, és ezeket a problémákat, amelyek értelemszerűen a betegnek a gyógyszer kiváltásánál megjelenő problémák voltak, ezeket ki lehessen zárni. De több ehhez hasonló problémának a feltárására és megoldására került, illetve kerül sor az elmúlt időszakban.
2: Miért volt szükség ennek a rendszernek a bevezetésére?
1: Az informatika fejlődése lehetőséget teremtett arra, hogy viszonylag egyszerűen az adatbiztonsági szempontokat is figyelembe véve egy ilyen integrált informatikai adatbázisnak a kialakítására sor kerüljön. Jó a betegnek, jó az egészségügyi személyzetnek, tehát orvosnak, gyógyszerésznek, és jó az egészségpolitika szempontjából is. Az orvosnak ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy ne csak azt lássa, hogy a betegének egy másik orvos mit írt föl, milyen gyógyszert írt föl, és akkor innentől kezdve a két orvosnak a gyógyszerrendelése összehangolható, hanem azt is láthatja, hogy az általa felírt gyógyszert a betege kiváltotta-e, és hogyha igen, mikor, és ebből következtetést tud arra is levonni, hogy a betege ő szakmai utasításait figyelembe veszi-e. Ugyanúgy a gyógyszertárnak is ez egy nagy lehetőséget jelent, hogyha a rendszer teljes kiépítettségében valamennyi gyógyszer kiadással kapcsolatos esemény egy ilyen rendszerben követhető, ki tudja szűrni, hogyha a betegének ugyanolyan hatanyagú vagy nagyon hasonló hatású gyógyszert különböző fantázia néven írtak. Van lehetősége arra, hogy azoknak a gyógyszer használattal kapcsolatos előírásoknak a betartását kontrollálhassa, amit az orvostól vagy a gyógyszeréstől a beteg kapott. Tehát azt kell mondanom, hogy szakmailag és elsődlegesen ugye a beteg gyógyításának az érdekében ez az új rendszer rendkívül sok előnyös hozadékot hozhat, vétek lett volna, ha a lehetőség megvan rá, egy ilyen rendszert nem kiépíteni.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Addi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
0: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.

0: Rájön a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi rádió.
4: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
9: Vasárnap néptől.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció! Illés!
12: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
11: Omega!
13: Oh, tombodás vég!
11: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
14: I want to break free.
11: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
15: UK Fever Show.
16: UK Fever Show.
11: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
16: UK Fever Show.
17: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fióktelephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.
4: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: Starsky és Hutch Jazz Club a zenei szépség szalonja. Várja a készülékek elé a hallgatókat. Zsuffa Péter, fülbelövő. A zenei szépség szalonja várja kedves hallgatóit.
6: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
4: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hutch Jazz Club. A Nyukó Kollektívnek, a Big Bandjének a turné eseményeit nézem. Hát komoly turnéra indulnak. Ugye Harlemben, Hollandiában, Antwerpenben, Arnhemben, Hágában, Londonban, és még egy csomó helyen játszanak, Budapesten nem, se Tapolcán nem fogunk velük találkozni. De ebben a műsorban igen. Egy 16-os lemezt néztem ki, lazaság a köbön, és több dimenziós profizmus. A Nyúkó Kollektív Matt Bianco, azaz Mark Rally, The Things You Love című lemeze következik. A lemez a műsor úgymond hasznos idejét tölti ki, és rádobunk majd két felvételt a időtúli blogban. Popzene, latinzene, jazz, iszonyatos hangszerelés, borzalmasan komoly a dolog. A közreműködők tekintetében azért el kell mondanom, hogy itt van néhány olyan név, akiket azért érdemes megjegyezni. Ugye Benjamin Herman, ő a kulcsfigura, alt tenor szaxofon, bariton szaxofon, fuvola, ő a guru, nagyon-nagyon-nagyon imádom. Mark Rally, ugye, akit Matt Bianco néven ismerünk gyerekkorunk óta, ő az énekhang. David Rockefeller, trombita, trombon, fuvola. Rory Rond, elektromos akusztikus gitár. Willem Fried, Fender zongora, Vox orgona és slide drum, az nem tudom mi. Leslie Lopez, basszus, elektromos basszus, stb. Jost Kroon, dobok, ütőhangszerek. Jost de Haas, ütőhangszerek, kongák, bongák, bongók, kongák. Mindegy, tudjátok. Frank Van Dock, kongák és ütőhangszerek. Úgyhogy ők a közreműködők ezen a lemezen. A Docks Recordsnál jelent meg egyébként a cucc, de az Air Music is kiadta. Nem, az Air Music adtak, és a Docks Recordsnál is megjelent a cucc. A Docks egyébként az rendszeresen Nyukó Kollektív kiadó. Tehát ott a szerzők tekintetében számunként jelentős változások vannak, úgyhogy itt elég sok minden van, abban most nem megyek bele. Akkor nézzük a felvételeket. Az első hét felvétel fog jönni. Most itt a jazz lemezek track hosszúságait felejtsük el. Gyakorlatilag ugye rádióbarát hosszakot hallunk, tehát ilyen 3 és 4 percben vannak a számok meghatározva. Ugye ez a rádiózási standard. Azért, hogy ezt adják a rádióadók ezeket a zenéket, ne legyen az a probléma, hogy 8 perces egy felvétel, ami egy jazz előadónál szinte kölyök idő, semmi. A We Should Be Dancing az egyes felvétel, The Things You Love a kettes, a Double Switch a hármas, a Do The Right Thing a négyes, a Don't Blame It On That Girl az ötös, a hatos lesz a Count Me In, és a hetes a Cry, ahol Elizabeth Troy működik közre ének hangjával. Jó, ez a műsor első felem, induljanak a felvételek. Nagyon komoly hangulat van, meg hát ez tánczene, ez konkrétan az. Oké, induljanak a zenék.
7: Okay, this is Benjamin Herman from New Cool Collective for Starsky and Hutch Jazz Club.

0: Kedves hallgatóink! Adásunkat egy rövid technikai és egy hosszabb hatásszünet után folytatjuk.
1: Konbanwa, Mariko desu. Minnasta uski en hajus klubo kitemasu.
2: Itt kedvenc rádiomisotok a Minisztárszki és Hajjeszkóba mikrofon meg a Zsufa Péter és a Matt Bianco, Mark Rally Meets the New Cook Collective lemezt hallgatjuk a Things You Love című kiadványt, 16-ban jelent meg. Az Earl Music-nál, de a Dog Records is kiadta aztán. Na, mindegy, most az a lényeg, hogy ez a New Cook Collective egy ilyen ikonikus zenekar az én életemben. Én amikor egyszer kaptam egy promós anyagot, abban találkoztam a New Cook Collective-nek egy felvételével, utána találkoztam a New Cook Collective-nek a nevével egy Fonó Budai Zeneházas koncerten, én oda elmentem, és megváltozott az életem. És onnantól kezdve a New Cook Collective gyűjtő vagyok. A zenekar gyakorlatilag teljesen ismeretlen, nem tudom, miért nem szakadnak át azok a gátok, amelyek kezdik ennek a ismertségnek a terjedését. Nem értem, de a lényeg az, hogy nálam nincs változás, nálam a topban vannak, a csúcsok csúcsa. A Breaking Out jön most, utána a Bring It On, ez egyébként a Bring It On több lemezen is szereplő, úgymond New Cool Collective Standard. A Samba Italia

Piano lesz a következő, majd pedig a Breaking Out jön Nicole Conte remixben, aztán újra pedig a Bring It On ugyancsak Nicole Conte remix változatában, és ezt követően jön a búcsú. A búcsú után pedig két felvételt fogunk rádobni, azt át kell nézni a másik lemezre. Ez a Pacsinkó lemeznek két felvétele lesz. A Sugárással indulunk, a tízessel, és a Peace and Happiness lesz a full időn túli zene, az egy kicsit nyugisabb már. Induljanak a felvételek, és jövök fel a búcsúra.

0: Te, és ti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Itt kezdődik a rádió műsorát, a kommunisztárszki és hagyjeszkó, a mikrofonok, a Zsuffa Péter és Anyukó kollektívnek hallgattuk meg azt a lemezét, amelynek a legvégén egyébként két Nicola Conte remix is hallható volt. A lényeg, hogy Anyukó kollektív, ez a hollandiai zenekar, amelynek ugye kulcs figurája, és tehát a zenekarnak a szíve, lelke a szaxofonos Benjamin Herman. Természetesen egyébként van többféle felállása a zenekarnak, nem csak big band, hanem kombó, stb. Szerintem még trióban is játszanak, amit Nyugó kollektívként lehet megnevezni, hiszen hogyha néhányan ott vannak, akkor ez már az. Tehát néhányan kell jelen lenniük, és ott van a Benjamin Herman, akkor már ez nem lehet más. A Fancy Love című remez után akkor most ugrunk egyet, és következik egy... Na most bepittyelt a telefonom. És tehát ugrunk egyet, és eljutunk a 2010-es Pacsinkó lemezhez, ahonnan a Sugar Rush indul el pillanatokon belül, ez időn túli zene első zenéje, aztán jön a Peace and Happiness. Ez már tényleg csak a legbátrabbak fülét fogja elérni, akik elmentek a 3w.zsuffajazz.hu weboldalra, amelynek URL-jét idegenyelvű hallgatóink kedvéért. Most így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információ feldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segíteni. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körönkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön. Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: A kopasz úrnak kész a teája.
6: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club Arturo Sandoval Fly to Freedom, repülés a szabadságba. A GRP-nál jelent meg 91-ben a lemez, Arturo Sandoval nevét pedig nálam egybe kötődött azzal a irgalmatlan virtuózitással a trombitán, ami egyébként játszik máson is, Timbalesz, meg mit tudom én, meg zongora, de a trombita hangzása az annyira félre ismerhetetlen, annyira alap, hogy az elképesztő. A lemez kitölti a műsor időt, úgyhogy sőt, a vége le lesz keverve majd, de valami elképesztő, minden, ami itt történik. A háttérhangok Ed Kahl, Orlando Hernandez, René Luis Toledo, basszus Anthony Jackson. Az a fantasztikus Anthony Jackson, akivel nem mondom el újra, de találkoztam vele, én hülye nem szólítottam meg. Anthony Jackson egyébként a Dave Guzin és a New York Los Angeles-i államzenekarnak volt volt a basszus gitárosa. Is, egy nagy is ott van ebben mondatban, tehát ott is, mert egyébként hol nem. Tehát Anthony Jackson egy elképesztő, fantasztikus, fekete bőrű basszus gitáros. Itt Budapesten, amikor láttam, akkor már ülve játszott egy széken, nagyon idős volt. Nicky Orta is itt van, ugyancsak basszus hang, a basszus gitárral. Doboknál Dave Weckl, félreismerhetetlen sound és elképesztő profizmus, hihetetlen technika. Orlando Hernandez is dobol, de majd számonként ez változni fog. Ivi, Electric Wind Instrument, Ed Kall, akkor fuvola, Arturo Sandoval, tehát ő ezt a hangszert is használja. Gitár, René Luis Toledo, a nevét már egyszerűen elmondtam. Arturo Sandoval énekel is háttérhangként, ütőhangszerek Arturo Sandoval és Long John. Zongoránál Chick Corea, az egyes, a kettes és az ötös felvételeken. Hoplá, szakad a frekvencia. Mike Orta is itt van. Joseph Dogley, Michael Landy, saxofon Ed Kall, húrok, így, mint egy húrok. Alfred Brown, Elliot Yosef, Eugen Moy, Gene Orloff, Harry Zarashian, Leslie Levy, John Pintavel, Matthew Riamondi, Max Allen, Sanford Allen, Arturo Sandoval szintetizátoron is játszik, Andilo Perez mellett, a lényeget, kikapdostam a lényeget. Az első öt felvételre kerül most sor, az első blogban, a Flight to Freedom című felvétel, Danilo Perez a szerző az egyes felvétel, a Last Time I Saw You, a Richard Eddy a szerző, ez a kettes, a Caribeño, Arturo Sandoval szerzemény a hármas, a négyes lesz a Samba de Amor, René Luis Toledo a szerző, és a blokkot a Psalmmal zárjuk, Chick Corea a szerző. Induljon az első öt felvétel. Egy kis figyelmeztetés kérem, mindenki megfelelő hangerővel, a környezetére tekintet nélkül saját szórakoztatására hallgassa ezt a rádióműsort.
7: Vegyük észre, hogy a rádióműsor milyen vidám, derűs hangulatot áraszt.

0: Egy földön kívüliről már tudunk. Rádió műsora van.
1: Fontos figyelmeztetés következik. Aki a műsor hallgatásának megkezdése előtt is nagyon vidám, gondtalan volt, annak ez az állapota tovább fokozódhat. A veszélyhelyzetek nem felismerése, a könnyelműség baleset veszélyes lehet. Azaz, ilyen esetben a műsorhallgatást követően kerüljük a magas létrára való felmászást, a gépjárművezetést és a vasaló használatot.

A kopasz fiú pazar stílusérzéke, fölényes tudása, remek frázisai és nagyfokú rögtönző képessége a Zsuffa Péter Jazz Klubban.

0: Figyelem! A most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
1: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, Arturo Sandoval, Fly to Freedom című nevezet hallgatjuk meg a GRP Recordsnál. 91-ben jelent meg. Arturo Sandoval neven állam összeforrott, azzal a trombita szandal és irgalmatlan profizmussal és virtuózitással, amit itt a lemezen most eddig is hallhattunk. 3 felvétellel megyünk tovább, ezek lesznek a 6-os, a 7-es és a 8-as felvételek. Azaz a René the Song, René Luis Toledo. Szerző a Body and Soul, ugye Edward Heeman és John Green Robert Soar, a szerzőpáros, és a 8-as felvétel a tanga. Ezt a tangát ne keverjük össze más tangával, Dizzy Gillespie a szerzője. Az a tanga, amire most bárki gondolt, az a tong, helyesírásra van az angolban. Hogy ez a tanga mi lehet, ezt nem tudom, de tudjátok, hogy mindenki arra gondol, amire akar. Induljon az említett 3 felvétel.
3: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating, what you cannot stretch is to you. Peter Zsuffa Jazz Club, Fatal Malfunction.

0: A borneói páros disznó. Ez a valójában ártalmatlan erdei turkászó nagy fejfájást tud okozni. Furfangos viselkedésével hívta fel magára a modernkori etológia figyelmét. A gyakorlott, szinkronúszókat is megszégyenítő, még légzéstempójukban is megegyező párok a támadni készülő ragadozó ítélő képességének megzavarásával védekeznek. A kettős látás érzett csalódása még a páros disznót elejteni készülő vadászoknak is több órás, nehezen múló fejfájást okoz. Az emberi találékonyság miatt sajnos a borneói páros disznót mégis a kihalás veszélye fenyegeti. Ugyanis vadászatukhoz a páros disznóvadász egyik szemét beköti, így védekezik a disznók okozta fejfájás ellen. A borneói páros disznó fokozottan védett állat.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

Nádasdy Antal. Antal. Nádasdy Antal Sarolta. Ő 20 éves, szép teliholdas Sarolta, én húséhes, vén ordas és latorma.

0: kis kacsa fürdik fekete zsírban.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és Arturo Sandoval Flight to Freedom című lemezet hallgatjuk, a GRP-nál 91-ben megjelent lemez, irgalmatlan profizmussal, és olyan szandal, és olyan technikával szól, hogy ihaj. A két felvétel, ami időtúli zeneként fog jönni, a lemez 9-es és 10-es felvételei. A Capricious de la Habana lesz Arturo Sandoval szerzemény a 9-es felvétel, ami indul majd mindjárt, és ez lesz ugye a egyik időtúli zenénk, a másik pedig vastagul kifoglók, de a műsor időben lesz pedig a Marianela, szintén Arturo Sandoval a szerző. Arturo Sandoval természetesen megtalálható az interneten, nem is nehéz beírni a nevét a keresőkbe, érdemes utána menni, megnézni a videóit, és rácsodálkozni arra, hogy micsoda jazz muzsikusok vannak a világon. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Remélem mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a www.zsufajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: Csak a végén még egyszer! Csak a végén még egyszer!
1: Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
3: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
4: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókain Élányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókain Élányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
5: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót! Reklám.
7: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
8: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, fiúk!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 24-e, vasárnap. A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hidat, ezért ma Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 1:30-ig. Ma délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszükletre számítsanak épületfelújítás miatt. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tartott csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Csatornajavítás miatt útszükleten kell áthajtani.
1: Hobby Rádió.
4: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva. Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzásponton, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti.

0: Szevasztok!
1: Színes Magyar sorozatgyilkos műsor. Főszereplők. Anyu, a családügyek felvigyázója, magyar hangja Jenei Alexandra. A várost őrült kérdésekkel Bosszantovics külügyminiszter. Orosz hangja magyar, nem elnézést. Magyar hangja Orosz Zoltán. Jimmy, a maffia feje, magyar hangon Arati Tamás. Kártonyi Szilárd, mint az együgyű pizzás fiú. És Kulácsi Gábor, mint sztárhang technikus. Repül a, az éteren keresztül fölmerül és elterül. Ám mindenki nagyon terül. Kikészülni, vigyázz, szevasztok!
2: Tehát akkor szervusztok, szevasztok emberkék! Az 1200-as, 1300-as évek legnagyobb slágereivel újra itt vagyunk feleim, fültük el, hallgassatok minket!
3: Nem sokkal elkezdünk beszélgetni a jövőről, Zoli, te most jött meg, egy kicsit csúsztunk.
2: Mindenki szeret a jövőn gondolkozni, és hogy mi is így voltunk ezzel, hogy mi lesz mondjuk holnap, meg lesz a betevő falatunk, az állásunk, és mi lesz mondjuk 50 év múlva. Erre nézzünk egy kis példát.
4: Tudományosan bizonyított vég, nem tény, hogy önmagaddal szemben követsz el bűntét, ha nem hallgatod a szevasztokot. A legjobbakat a legjobbaktól ez a szevasztok öreg magazin, egy órás kacskaringó a Reuma birodalmában. Röcsög már az ebéd, nekünk ennyi elég, a mikrofonok izzásponton, a székekben az első felelős, független magyar divisztérium, tajgai tagjai. Úgy mint.
5: Elusztok, sziasztok, hello!
6: Elusztok, kedves rádióhallgató!
5: Mit kérdeztél? Milyen mákos tiszta?
6: Nem mákos tiszta, hanem gyugyókolbász!
5: Vietnámban vagyunk?
6: Nem!
5: Holnap a monszun szél felerősödik és északkeletire fordul!
6: Cecily! 50 évvel ezelőtt is ezzel poénkodtunk! Hülye gyerek!
5: Ez már az 1024. adás!
6: Hogy de jó!
5: Üdvözlök a kedves rádióhallgatókat a szociális otthonokban!
6: Szerbusztok, kedves öreg diákjaink! Hűséges hallgatók! Íreink következnek!
7: Pannika, két gyermeket szült alkoholista családanya, több plastikai műtéten esett át, 150 kg-os, rekettes hangjáról híressé vált rockénekes Nagyi könyvet adott ki életéről. Kisiskolások és óvodások látogattak el Szász Márton csoda nagyapához a 8. kerületi szanatóriumba 60. születésnapja alkalmából. Köszönetfogadó beszédében azt mondta a leépült tudós. 50 év a tudomány szolgálatában, 50 év a kefír fogyasztása mellett. Életmű Oscar-díjat kapott McCully Culkin. A Keresztapa 5-ben felejthetetlen, színészi teljesítményt nyújtott gyerekszínész olyan filmekben kezdte, mint például a Reszkessetek betörők, a Jó fiú, stb. Megnyitották az első univerzumközi repülőteret, ami az UFO királyáról repülőtérnek neveztek el. A megnyitót Göncz Árpád tiszteletbeli köztársasági elnök mondta el.
2: A lebontott országház épületének helyén felépített többszintes bevásárló és szórakoztató központot, PP, vagyis Parlament Plaza, ma adták át hivatalosan. Állj meg, kisfiú, kislány! Tudod, mi állt ezen a helyen az előtt?
8: Hát egy nagy darugép, ami megépítette a Multiplex kamuplánét.
2: Hát nem egészen, hanem pontosabban?
8: Nem tudom, az óvónéni mesélte, hogy a Duna.
2: Nem, az már 20 éve kiszáradt.
8: Hát akkor nem tudom, mi?
2: Hát én se tudom. Na mindegy.
9: Te bácsi árul, de
2: el. Nem tudom, én se sajnálom, gyerekek. Kint a sakkozók így filozófálhatnak ezen.
5: Ezek a dilis műsorozatok semmit sem változnak. Mindig meg tudnak nevettetni. Na, te jössz!
7: Manci néni, tessék bevenni a gyógyszert. Tessék egy kicsit aludni. Hová tetszik rohanni azzal a rádióval? Ja, Istenem, az egész nyugdíjas otthon megbolondul, ha a szevasztok megy. De megértem őket, olyan viccesek.
10: Hobbi rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
1: Hamu reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok, újra itt vagyunk a stúdióban. Nemrég elindítottunk egy sorozatot. A sorozat lényege, hogy keressük idősebb Szabó Imrét, Szabó Imikének az apukáját.
3: Nézzük most is meg, hogy sikerült az
2: hallgassátok
3: első.
2: Hallgassátok meg egy keresés. Telefonon.
4: Halló, tessék át, Péter.
5: Kezdjük Csokom, a Lila Itebánál beszélek?
4: Igen, igen.
5: Csokom, ifjabb Szabó Imike vagyok, az apukámat keresem.
4: Ki az apukád?
5: A Szabó Imi. Szabó? Idősebb.
4: Nincsen. Akkor másik Lillát. Ez nem a ételbár. Ez már kocsma.
5: A kocsma? Igen, igen. Abba ott szokott lenni. Nem tetszik látni? Egy koszos kötött pulóver van rajta.
4: Na de most várjál már. Tehát ez egy vendég akkor?
5: Igen, igen, igen.
4: Szabó Imi.
5: Szabó Imi.
4: Pillanat. Ilyen Szabó Imi. Szabó Imre?
6: Igen, igen.
4: Hát itt Szabó Imre apám nincsen.
5: Úram Isten!
4: Miért?
5: Hát mert nyolckor anyu leküldte a hélikerbe.
4: Igen?
5: Azt nem jött még haza. De múltkor is az volt, hogy elitte a kenyére valót. Na. Nincs ott biztos, egy koszos kütött pulóver volt.
4: Na várjál, meg... apám, megkeresem.
5: Szakadt farmernadrág.
4: Várjál, várjál.
5: Papucs, lehet, hogy ott alszik valahol.
2: Ez volt az a pillanat, amikor elindult a keresésére, hosszan kereste.
7: De milyen érdekes, hogy milyen komolyan veszik ezt a dolgot.
3: Ha mesélj csak milyen eredmény, lehet, hogy már meg is találtam.
4: Te apám, itt nincsen ilyen.
5: Ijjjjjjjjjjjjj, anya már hót ideg, azt mondjam megöl. Azt mondjam megöl, ha nem kerítem elő.
4: Hát ja. De nincs ott, hát hidd el nekem,
5: hogy jaj.
4: Nincs.
5: Nem alszik ott valami pad alatt?
4: Kicsoda ez a pár, már ne üljétsetek már, hát ki ez?
5: Oda szokott járni.
4: Hogy nézett?
5: Egy kis szakállas szemüveges, azt izé, mindig egy szakadt kötött pulóver van rajta, hódkoz.
4: Itt honnan
5: telefonálsz te? Itthon rúl.
4: De hol vagy te?
5: Itt lakunk nem messze, a Pepita oroszlán fölött.
4: Hát de gyere le, akkor azt megnézed, apám, hát itt nincsen, ez biztos.
5: Jó van, köszönöm.
4: Hello.
5: Na, viszlát.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kamu reklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Sziasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Három kívánság következik. Itt van Dévényi Tibor.
2: Szerbusztok gyerekek, szerbusztok! Itt a három kívánság gyermek magazin, igazi kis csoda. Itt a Chio Chips, ugye csípitek, na tapsoljatok kis papáim! Rutella is van itt, szólnak nekem a háttérből tapsolni, atyajak, ott átul az oldinket, fantasztikus, tessék, dobom, jaj, bocs, nem tudok akkor át dobni. Na, itt van az első kívánságunk Debrecenből, Tunyogi Ferike azt kérte, na, de mondd el te, Ferike.
3: Azt kértem, hogy...
2: Na, mit kértél, gyorsan mondjad, mert rövid az idő.
3: Azt szeretném volna kérni, hogy találkoztassak a padödővel, és annyi cheeseburgert kapjak a McDonald's-tól, amennyi az összsúlyuk.
2: Na, hát itt van a zenekar, sziasztok! Meglepő volt a kívánság, ugye? Nézzük, hogy... Hát... kértek már tőletek ilyesmit eddig?
4: Mi is meglepődtünk a dolgon. De persze mindig szívesen teljesítjük rajongói kívánságait.
2: Azt nem mondta a kis Ferike, hogy a rajongótok? Na de még itt van kis Aladára, debreceni Meki ételbár igazgatója és gyártásvezetője. Teljesítitek a kívánságot?
5: Az az igazság, hogy gyors számításokat végeztünk, de legfeljebb 2010. decemberéig 24 órás munkaidő és Magyarország összes lakosának munkája mellett lehetne megvalósítani, de hogy ne busuljál, Ferike, itt van egy Mekis vonalzó, ezt még a Ronald Mekibá használta annak idején, aki egy gyermekfarmot is épített hozzá hasonló kis lurkóknak, ahol velünk együtt hancúrozott. Mert ő ám nagyon szerette az ilyen kis aranyos gyerekeket, egyem a bóbitádat, te!
3: Anyád.
2: Most pedig a nagyon népszerű együttes, a Epic Gag együttes van a színpadon. Épp gyúrásból jönnek, izzadtak, koszosak, büdösek, nagy tapsal fogadjátok a fiúkat, izzadtak. Kovács Ferike azt kérte, hogy énekelhessen velük, hát melyik lesz az a sláger?
3: Hát, túl soká voltam távol.
6: És köszönjük.
2: Köszönjük majd, máskor a fiúk most nem tudnak énekelni, nem hozták el a kazettát. Na és akkor, egy másik kívánság. Zajvicki Ferike kérte, hogy bepillantást nyerhessen a kosárfonó tótok munkájába, illetve, hogy velük együtt izzadjon a napon. Na, mi ezt teljesítjük, ám legyen majd a videó felvételt, bemutatjuk nektek. Most pedig... Jaj, már alig kapok levegőt, izzok is egy kis vizet, mint a Rózsa Gyuri kollégám. Izzik, mint a gödény. Egy újabb kívánság. Losonci Ferike, hát igen, a mai műsor varázsa mindenki, Ferike. Nos, Borbon Fivirkék egy lerobbant földbe vált kunyában lakott. De baromfikkal és apró jószágokkal egy fedél alatt csákra kidobott újságpapírokkal takaróznak. Na mi is a Ferike, mondjad, mi a kívánságot?
3: Egy pohár ionmentes és sugárzásoktól mentes vizet kérek csak.
2: Hát azt nem mondhatod, hogy nem teljesítjük. Tessék, itt egy kis víz.
3: Köszönöm szépen! Áááá! Folyó! Mit játszottak velem?
2: Azt nem mondtad, hogy ideg is legyen? Na, köszönjük neked!
7: Tibi bácsi! Csak a Ferikéknek teljesítitek a kívánságát?
2: Igen, ma csak a Ferikéknek következő áldozatunk Szabó Ferike!
6: Szabó Manyika!
2: Manyika, na tessék! Ferikéből Manyika! Szerbusz Manyika! Manyika egy milliárdos gyerek, azt kérte, mit is kértél Manyika?
7: Hát az, hogy repülhessek el Amerikába, és ott a NASA-nak a központjába részt vehessek egy nagyon drága űrkutatási programba, közben pedig Las Vegasban nyaralhassak, és játszhassak is.
2: Na hát, itt áll mellettem a NASA vezetője, Adam Billington. How are you?
8: Oh, I'm fine, thanks.
2: Hey, innen a tolmács. Manyika, tegyél fel három kérdést.
7: Csókolom. Hány csillag van?
2: Akkor a Tolmács most éppen mondja, hogy how many, na Adam, hány csillag van az égen?
8: Well, how is you? I don't know, but so much.
2: So much, tehát nagyon, úgy is mondtam, hogy sok, szóval második kérdésedet várom, Manyika.
7: Adam bácsi, milyen az űr?
2: Na, milyen az üledem, bácsi? Én is kíváncsi lennék erre.
8: Oh, well, you know, the galaxy is very big and black and nullous.
2: Micsoda információk. Ugye, Manyika? Na, még feltetsz egy kérdést.
7: Igen. Jó, akkor utoljára azt kérdetné meg Adam bácsitól, hogy hányadika van ma?
8: Well, június 4-e van ma.
2: Nagyon szépen, köszönjük. Na, most pedig tapsoljatok, és menjen a zene!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden

0: Héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Hol van Babics? Fennkölt, hát tulajdonképpen ez a szóvic adta az ötletet, hogy felkeressem egy kedves jó barátomat. Mutatkozz be!
3: Gróf Sasovszky Kázmér.
2: Szervusz Kázmér, szevasz. Hát igen, itt vagyunk újra a vers minek kinek kulturális szemezgetőben, kicses tárunkban, hát Isten hozott cimborkám. Elérszékenyülök arra a fényes is, meteoritként világló pályára is, életútra gondolok, amit te bejártál, hiszen még kisvárosi bunkó voltál, mikor a egyiskolába jártunk, és tulajdonképpen verseny legmélyén még mindig a falusi paraszti íz érződik, amelyet a tágabb otthonod, az alföld oltott beléd még annó. Miket vettél még magaddal erre a hosszú útra? Kik indítottak el pályádon?
3: Hát kérlek, anyám sütötte pogácsával együtt indultam ezen a hosszú úton, nem tudom, még emlékszel-e a Pilinszky Jani bácsira?
2: Persze, igen.
3: Akinek a szülében ülve írtam első kisebb-nagyobb zsengémet, zsöngémet.
2: Szép hexameterek voltak.
3: Még egy-két fotóm is van valahol, hogyha kutatgatok, de valóban, ahogy mondod, az Alföld az én hazám.
2: A tágabb, otthonod. Ahogy a latin mondja, Juventus, Ventus, fiatalság, bolondság, ez volt jellemző a fiatalkori versenyre. Hogy jutottál mégis oda, hogy ötvözd az egyszerű paraszti tréfa világot a gicsel?
3: Na most itt attól függ, hogy momentán te most, mint egy rádió műsorvezető, igen, ugye egy ilyen műsornak a műsorvezetője, igen, mit igen, nevezette gicsnek?
2: Hát figyelj, egyik versetben szeretnék idézni, majd utána te is mondasz verseket, de ez nagyon megkapó. A napsugarai bearanyozták a gombolyagért, még csak nyúló kismacskát, és a távolban felszúgó szarvasok adtak hozzá est hajnali muzsikát. Hát az a sugalmatom ma, hogy ez egy nagyon szép, csodaszép gics.
3: Hát
2: olvasnál fel verseidből valamit szemezgetésképp, hogy a rádió hallgatók is fogják vizuálisan is el tudják képzelni a te költői nagyságodat.
3: Természetesen az ifjabb kori költeményeim közül nem tudom, emlékszel-e még, hogy megjelent a Szaros pelenkába csomagolták az életem című kötet, verses kötetem.
2: Igen, emlékszek valamire.
3: És abba volt egy ilyen vers, melynek a címe a szép gondolat, nem tudom, hogy mennyire...
2: Igen, azt hiszem, aki jártas az irodalomban, azt ismeri ezt a gyönyörű...
3: Igen, hát ezt felolvasnám itt kezdésként, tehát szép gondolat. Szép szombat, délután itt vagytam a csapot.
2: Csapot.
3: Felmentem a hegyre, hogy lehozzam a napot.
2: Napot, szép keresztrímek.
3: Szomjas lettem akkor, ott hagytam a papot. Lementem, s a sörömről lenyaltam a habot.
2: Hát csodálatos ez a mű, ahogy a való világ és a... Tehát a realitások és a hétköznapok világából hirtelen átcsapogsz a költői világba, mint egy az egyensúlyt keresve.
3: Hát nem, nagyon tudom, szép, én csak nagyon szép. Szomjas voltam, és azért ezt itt le is írtam.
2: Mindenesetre nagyon szép vers.
3: Hát egy másik hasonló kötetből való versem az Agyrém címet viseli, ezt is, hogyha megengeded, akkor...
2: Persze, hiszen te korlátlan hatalmú uralkodó vagy a szavak pirodalmában, így is mondhatnók.
3: Tehát Agyrém, habos a söröm, nincs benne öröm, a hasamat csak tömöm, az agyamat megtöröm, már megint hova a francba tettem azt a pontót.
2: Igen, ez is egy nagyon szép, hogy a bontó a saját lelki vívódásodat jelképez, mint egy szép metafora, nagyon szép, megható, igazi csemege az olvasóknak, ugye. Kázmérkám, azt is szokták mondani, hogy ez a legkiforrottabb alkotásod egyike. Hát, ez már az igazi.
3: Valóban, bár még mindig nem az a teljesen kiforrott, neoprimitív stílus, amit én elsajátítottam itt.
2: Kázmérkám, azt hallottam, új köteted is megjelent.
3: Igen,
2: mi a címe?
3: Hát nemrég jelent meg újra a kiadásban az Ásó kapa, nagyharang se vakarhatja le rólam című kötet, de most jelenik meg éppen a Ne szólj rám, nem fáj fejed című kötet.
2: A legújabb az Eltört hangsikolja, egy labdába zárva, felrázva.
3: És nem keverve.
2: Igen, erre gondoltam, mi lesz a megigéző cím, amitől az olvasuk már a fedeletel olvas a katarzis tényleg át.
3: A cím az én saját lelki világomat tükrözi, ahogy olvastad is, tehát éppen a kedvenc versem itt található a Kiviszi le a szemetet címmel, ezt is felolvasnám, Kiviszi le a szemetet, mert én nem az biztos, tehát nem
2: nagyon
3: tudom,
2: szép, hogy... Nagyon szép végszó is volt ez. Bár még van egy versen, amit azt mondtad, hogy feltétlenül el akarál olvasni.
3: Feltétlenül, ez pedig a legújabb kötetem, a Melexika Mamuca Mikróba című kötetemből való, és a címe pedig a Bedugult Porszívó Cső. Akkor felolvastam neked ezt is, mint régió címborának.
2: Persze, itt vagyok, füllel lélekkel.
3: Sanyi bácsi forogna a sírjába, ha hallaná. Tehát repül a nehéz cső, ki tudja, hol hál meg, ki tudja, hol hál meg, kit hogyan tanál meg. Aztán rájobb gé egyszer, mikor miszorú beléje. Veszek inkább egy újat, a fene essen beléje.
2: Csoda szép volt, köszönjük szépen!
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Úgy érezzük, hogy a szorító keretek közé ékelődtünk, hogy, hogy mi mindig a követő barátom szavaival érjek, ugyebár!
1: Szevasz!
0: Hát nagyon szépen köszönjük a leveleket! Levél orgia volt meg itt, itt az asztalon, nézzétek meg! Nagyon sok levelet kaptunk! Köszönjük szépen! És köszönjük a kitartó, szorgalmas rádió hallgatást is!
2: És akkor most levisszük a szemetet!
0: Igen, és most az lesz, hogy két rövid reklám után hamar reklám, igen, igen, ahogy a költő barátom is mondaná, ezután két rövid reklám!
2: Szevasztok!
0: Szevasztok!
3: Jó, a bétasz, szevasztok!
2: Jók legyetek!

0: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókainé Lányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, ezt még korábban közölte el Annett Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókainé Lányi Mariettának csaknem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét. Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 24-én köszöntjük az Eliza és Eszter nevű kedves hallgatóinkat. Az Eliza női név germán eredetű, az Elizabeth rövidüléséből önállósult név. Az Elizák május 24-én kívül ünnepelnek még február 19-én is. Becézése Eli, Elike, Ela, Elácska, Lizi, Lizike és Lizácska. A név képviselője ön, kedves Eliza. Ezen a napon köszöntjük még Eszter nevű kedves hallgatóinkat is. A név eredete nem tisztázott, héber vagy perzsa eredetű, jelentése Mirtusz, csillag. Az Eszter név kedves, barátságos, nyílt személyiséget jellemez. Becézése Eszti, Esztike, Eszterke, Ettike, Pöszi, Pöszike, Pöszke. Jeles viselői Bartók Eszter, énekesnő, Horváth Eszter, szinkronúszó, Ónódi Eszter, színésznő, Tóth Eszter, költő, író, műfordító és ön, kedves Eszter. Ezen a napon ünnepelnek még a Csepel, Godwin, Hanka, Jana, Mária, Miléna, Simeon, Simon, Simónia, Simonetta, Szófia, Vanessa, Véta, Vince, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 24-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1607. május 24-ével kezdünk. Ekkor a London Társaság hajóival érkezett gyarmatosítók a Roanoke-szigettől északra megalapították Jamestown-t, az angolok első állandó észak-amerikai települését. Jamestownban volt az új világ első törvényhozó gyűlése 1619-ben, amelyen a virginiai angol telepesek határozatot hoztak egyebek mellett az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohányárának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 24-én megszületett Viktória királynő, Nagy-Britannia és Írország uralkodónője, valamint India császárnője, aki Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től 1901-ig. Folytatjuk a századfordulóval. 1900. május 24-én megszületett Eduardo de Filippo, olasz színész, rendező. 1924-gel folytatjuk. Május 24-én megalakult a független és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 22 évet lépünk előre. 1946. május 24-én meghalt Salusinszky Imre újságíró, szerkesztő. Az S című század elejé lap szerkesztője, 1933-tól főszerkesztője. Ő építette ki a lap tudósító hálózatát, jelentős szerepe volt a magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének újjászervezésében is. És még mindig a 20. század. 1972. május 24-én meghalt Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. És még mindig a 20. század. 1993. május 24-e Eritrea állam nemzeti ünnepe. Etiópia elismerte egykori tartományának függetlenségét, amelyről előzetes népszavazással is döntöttek. Ugrunk most a 20. század végére. 1999. május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. 1909-ben megalakultak az első nemzeti parkok Európa szerte, 9 Svédországban. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby rádió frekvenciáján.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: Hobbyradio.hu A rádiót!
3: 2026. május 24-e, pünkösd vasárnap. Vegyétek a szent lelket. Evangélium Szent János könyvéből 20. fejezet 19-től a 23. versig. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat, Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Elmélkedés. Az új teremtés kezdete. Vegyétek a szent lelket, mondja Jézus, és lehelletével, mint a teremtés hajnalán, új életet lehel az apostolokba. Ez az új teremtés kezdete. A bűnnel megsebzett világban Isten egy új népet hív életre, akik az irgalmasság, a megbocsátás, a kiengesztelődés szolgálatára kapnak meghívást. Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, fordulópont. Az zárt ajtók mögött ülő tanítványokból tanúságtevők lesznek. Nem a maguk erejéből, hanem a Szentléleknek köszönhetően. Az egyház születésnapja ez. Nem intézményként, hanem küldetést kapott közösségként. Minden hívő, aki részesül a lélek ajándékaiban, küldetést kap, családban, munkahelyen, közösségben. Ott kell jelen lennünk, ahol békére, megbocsátásra, igazságra, örömre van szükség. Ahol a lélek jelen van, ott élet van. Ott az újrakezdés bármikor lehetséges. A Szentlélek ajándékai nem pusztán különleges kegyelmek vagy lelki élmények, hanem állandó működések bennünk. Az ajándékok célja, hogy elmélyítsék bennünk Isten ismeretét, szeretetét és az élet szentségre való törekvést. A bölcsesség ajándéka nem egyszerűen emberi okosság, hanem az a látásmód, ahogyan Isten lát. Segít a mennyeiek fényében értékelni a földi dolgokat, és úgy dönteni, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Amikor egy nehéz helyzetben hirtelen világossá válik, mit kell tennünk, akkor a Szentlélek működik bennünk. Az értelem ajándéka képessé tesz arra, hogy felfogjuk Isten igazságait. Elmélyedjünk a hit misztériumaiban, és megértsük az evangélium üzenetét. Amikor egy bibliai szakasz egyszer csak megszólal bennünk, és úgy érezzük, hogy ez most nekünk szól, nekünk mutat utat, akkor ez a Szentléleknek köszönhető. A jó tanács ajándéka segít helyes döntéseket hozni, eligazodni a lelkiismeret hangja szerint, és megkülönböztetni a jót a rossztól, különösen erkölcsi kérdésekben. Amikor belső indítást érzünk, hogy valamit megtegyünk vagy elkerüljünk, és akkor vagy később világossá válik számunkra, hogy az volt a helyes, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezetett minket. A lelki erősség ajándéka egyféle isteni bátorsággal tölt el minket. Kitartást ad a próbatételek idején, segít hűségesen megmaradni a hitben. Amikor van bátorságunk kiállni az igazságért, tanúságot tenni vagy elviselni a szenvedést hittel és méltósággal, akkor Isten lelke működik bennünk. A tudomány ajándéka nem világi tudás, hanem annak felismerése, hogy minden teremtmény Istenre mutat, és hogy az anyagi dolgokat Isten rendje szerint kell használnunk. Amikor képesek vagyunk meglátni Isten kezét a természetben, egy emberi sorsban, vagy egy egyszerű, hétköznapi történés mögött, akkor a Szentlélek vezetett minket ebben a felismerésben. A jámborság ajándéka az Isten iránti gyermeki szeretetet jelenti, amely nem félelemből, hanem bizalomból fakad. Élő kapcsolat ez Istennel, öröm az imában, tisztelet az emberek és szent dolgok iránt. Amikor belső vágy és igény támad bennünk az imádságra, az euharisztiára, vagy amikor mély együttérzést érzünk mások, különösen a szenvedők iránt, akkor a Szentlélek keltette mindezt bennünk. Az Isten félelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet Isten szentsége iránt, továbbá annak tudatát, hogy ő hatalmas, én pedig az ő teremtménye vagyok. Segít elkerülni a bűnt, mert nem akarunk elszakadni tőle, akit szeretünk. Amikor szívünkben megszületik az Isten közelség iránti vágy, vagy amikor egy bűnt már nem pusztán szabályszegésként, hanem szeretettörésként élünk meg, akkor a Szentlélek gyújtotta meg bennünk az Isten félelem lángját. A Szentlélek hét ajándéka nem különlegeseknek szól, hanem minden hívőnek, aki kész nyitott szívvel kérni és befogadni ezeket. Jelenlétük legbiztosabb jele az, ha lassan, de biztosan átformálódik az életünk. Szentlélek Isten, töltsd el szívemet ajándékaiddal. Add nekem a bölcsességet, hogy Isten szemével lássam a világot, az értelmet, hogy megértsem az ő igazságait. Add a jó tanács ajándékát, hogy mindig a helyes utat válasszam, és a lelki erősséget, hogy kitartsak a hitben. Kérlek, adj tudományt, hogy felfedezzem Isten jelenlétét mindenben, jámborságot, hogy örömmel és hűséggel szolgáljam őt, és Isten félelmet, hogy alázattal és szeretettel tiszteljem az Urat. Jöjj el, Szentlélek, alakíts át egészen, hogy életem Isten dicsőségére szolgáljon. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió.
11: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy a 17.-18. században Pest és Buda polgárai városszerte fogadalmi szobrokat, képeket, kápolnákat emeltek, hogy ott imádkozzanak az egyre terjedő pestis járvány ellen? Az első pestis szobrot a Mátyás templom előtt építették 1706-ban.
11: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
10: Hobby Rádió.
13: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Május 24-e, vasárnap. A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Rákóczi hidat, ezért ma Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 1:30-ig. Ma délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszükletre számítsanak épületfelújítás miatt. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tartott csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai-Gedeon utca előtt. Csatornajavítás miatt útszükleten kell áthajtani.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: kamu reklám.
1: Biztos úr, mondja már meg kérem, hogy én most Budán vagyok, vagy Pesten? Jaj, bár csak a hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát mit tehetek én róla? Maga volt itt egyedül.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókain Élányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókain Élányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
3: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Vojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
6: Szép jó estét kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók. Ez itt a Gépház. Mit szólsz bele a beköszönésembe, hogy Bojtor Zoltán?
7: Zuzusan számoltál.
6: Szóval itt van velünk Bojtor Zoltán, Rauk Robert, aki még nem szólalt meg, és jó magam, Szakács Máté.
8: Mert én kivárom a soromat, mert illedelmes, udvarias ember vagyok.
7: Az!
6: Igen. És melegszik az idő.
8: Meleszik. Azért te köszönök, ha már ilyen udvariasok, jó estét kívánok, szevasztok, sziasztok, jó estét mindenkinek, kedves hallgatók, ez itt a Gépház, ahogy Máté is mondta, és meleszik az idő, ahogy Máté
7: Fábi
8: is mondta.
7: Sándor mondaná, igen, jó estét mindenkinek.
8: Jó estét kívánok, nagyon de, szóval.
7: Igen.
6: Majd nyári időben így fogsz végig beszélni?
8: Azt nem bírná a torkom, de...
7: De a jövő heti adásban végig így fog.
8: De a jövő heti egyre rövidebb adást így simán vállalok. Így olvasok leveleket.
6: De egyszer így olvastál leveleket. Az.
8: De egyébként nagyon jó idő közeleg, így egész pünkösdi ünnep alkalmával.
6: Hétfőre itt már 30 fokokat jósolnak, úgyhogy...
8: Hát kérem szépen, lassan május végéhez közeledünk, jön a június, jön a nyár.
7: Bizony.
8: Már megint, mindjárt eltelik egy év.
7: De most volt szilveszter, vagy ez csak az én bajom?
6: Hihetetlen.
8: Hát az még csak ugye fél év, de valóban most volt. Én még emlékszem, hogy
7: én is tudom, hogy fél év, tehát
8: gondoltam fel.
7: Papíron rá van írva, oké, csak én nemrég próbáltam ott, hát hogy is mondjam, urá lenni a belső feszültségen, ami mondjuk január 1-én töltött el.
8: Miért töltött el téged január 1-én belső feszültség?
7: Fájt a fejem.
8: Ja, értem. Hát igen, ez a frontos időjárás.
7: Igen.
8: Meg minden azért,
7: mert akkor erős melegfronti hatás volt.
8: Erős melegfronti hatás volt, igen, szilveszter.
6: Meg jött a hidegfronti hatás.
8: Minden jó fronton.
6: Havazás jött utána új évben.
8: Fú, de még milyen? Meg havazás, meg jegezés. Ezt mi nem szokták így mondani, hogy jön a nagy jegezés várható. Ezt miért nem értem. Vagy hogy jön a rendőrség, de miért nem mondják, hogy jön a mentőség.
7: Jó, akkor esőzés mellett mondják, hogy hatalmas napozás várható.
8: Hát akár nyáron azért azt valakik szoktak. Kedves hallgatók, igen, önök jól érzékelik, jól észlelik és jól dekódolják, a mai műsorunknak idáig semmi értelme nem volt, és semmi garancia nincsen arra, hogy a hátralévő résznek bármi értelme lesz.
6: De van garancia, erre a hallgatóink levelei a garanciák, mert szerencsére írtak nekünk a hallgatók, és
7: imádom a Mátét.
6: Robi hülyeségeit kell hallgatnunk.
8: Szóval Robi hülyeségeit, ezt is te kezdtél hülyeségeket beszélni, akkor beköszöntél, bár inkább a Zoli vezette hülyeségeket, hát így óbégatni, vagy...
6: Zuzúval szét.
8: Igen.
6: Akartad rólkodni ezt az egészet.
8: De megpróbáltál kitartani a józan ész mellett, te mindig megpróbálsz, csak a józan ész mindig cserben hagy.
6: Mint ahogy mindannyiunkat. Ezért inkább olvassunk leveleket, mert a kedves hallgatóinkat nem hagyja cserbe.
8: Kérem szépen, hallgatóink által írt leveleket fogunk olvasni, bízva hallgatóink józan eszében, mert abban nem csalatkozunk.
7: Még mielőtt bármibe belekezdenénk.
8: Na-na!
7: Nekem épp most mutattak valamit, mégpedig, nem tudom, hogy hallottatok-e már, Robi röhögni fog, egy nyulat. Tudta, hogy rögni fog. Na most nem arról a nyúlról van szó, amit hogy videóban egy? Kering, aki elgázolt egy rollerost, és a rolleros, hát hogy is hát, mondjam...
6: Pedig az is nagyon vicces.
1: Szegény akkurát zakkózott, és hát ami úgy konstatálja, hogy telibe vágta a nyúl.
7: Igen, telibe kapta a nyúl, nem egészen így mondta.
1: Igen, kicsit finomítunk. Hát én ezt dejen órát rögtem. De ma is már szerintem, hogy összeszámolom, hogy itt rögtem rajta.
7: Szeretném
1: hát,
7: mondani...
1: Ha beírják, hogy roller és nyúl, ezeket a kulcs szavakat, akkor most meg fogják találni ezt a mostanában, hát hétvége óta igen felkapott videót.
7: És a második lesz az, nem a legelső, nem a borsos, hanem alatta.
1: Ugye itt csak annyi rövid magyarázat, hogy
7: roller
1: az látható.
7: Roller szó köz nyúl.
1: Az látható a videón, egy e-rollerrel halad éppen a delikvens, és a videón az látható, hogy a nyúl kiúrik az árokból, és igazából át is szaladhatna simán kereszthetni a rolleres útját, úgyhogy még simán átfér előtte. Ám de a nyúl valami nagyon furcsa intatásból megfordul, szembe a közelgő rolleressel, és egy hatalmas úrás kísérletében egész egyszerűen az arcába csapódik, tehát megtámadja a nyúl. Szegény figura hatalmasat zakózik, komoly baj nem lesz, tehát nem történik semmi baja, mert fel volt szerelkezve, de nagyon vicces a videó. És nyilván nem feltétlenül amiatt, amit utána mond, mert persze nyilván olyanokat is mond, amiket itt nem idézhetünk, de maga az egész szitu, illetve szegénynek a meglepett hangja, ami alig tudja felfogni, hogy őt mostanképpen megtámadta egy nyúl. De milyen nyulat van neked? Mit
7: nagyon
1: kaptál?
7: Vicces.
1: Milyen nyulat?
7: Hát itt a háttérből egy információt, a stúdió előteréből. Képzeljék el, kedves hallgatók, és ti is, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha lenne egy hasonló nyulatok. Na jó, nem hasonló, hanem egy plüss nyúl, akihez lehet beszélni. Ugyanis a legújabb őrület, a plüss nyúl mesterséges intelligenciával van ellátva, és megkérdezhetett tőle például az időt, és akkor a csuhabori beszédszintetizátor hangján válaszol neked.
1: A nyúl?
7: Igen.
1: De miért feltételezi bárki, hogy én egy nyúltól szeretném tudni az időt?
7: Na ez az. Nyilván netre megy, de...
1: Nyúlván.
7: Nyúlván.
6: De csak akkor a plusz nyúl van wifi, vagy... Ez,
7: hogy... Nem tudom, lehet, hogy a nyúl seggébe be kell dugni egy SIM-kártyát?
1: Hát inkább, mint egy LAN-kábelt.
7: Egy lankábelen is lóghat a nyúl.
1: Végül is igen, de mi? Ez AI-jal működik, és akkor bármiről lehet beszélgetni a nyúllal?
7: Igen, AI-jal működik, és akkor tudsz beszélgetni a nyúllal, bizony.
1: De volt már ilyen, ugye, azt hiszem tavaly foglalkoztunk is azzal, hogy néhány ilyen gyerekjátékot betiltottak, mert hogy nem volt elég üzembiztos az AI, és a nyilván nem a gyerekek, de a játékot tesztelők ilyen szándékosan provokálták, és olyan beszélgetést is le lehet bonyolítani a játékkal, ami a gyerekek számára veszélyt jelent, például tűzgyújtás, vagy akár valamiféle szexuális érintettség. Tehát ez mi? És neked most van ilyen nyulat? Meg tudod mutatni?
7: Nem tudom megmutatni, ez is egy TikTok videóban van, de úgy reklámozzák, hogy még érzései is vannak a nyúlnak, tehát mondják neki, hogy okos vagy, buta vagy. Nyilván erre valahogy reagál a nyúl valami mozgással.
6: Mozgás?
7: Lehet, hogyha azt mondod, hogy buta vagy, akkor lekonyul a füle. Vagy nem tudom.
6: Lekonyul, robot nyúl tud járni is, vagy csak mozgatni tudja a fejét?
7: Nem tudom. Pontosan. A látványban kevésbé vagyok érdekelt. Minden esetre van egy ilyen.
6: Hol lehet ilyet rendelni? Nem mutatjuk be a műsor második felébe, hogy rendelünk ilyet?
7: Nem, a műsor második felében más lesz.
1: Nyúlat. Mondjuk ha belegondolok, nem...
7: Nem, mert aztán az a nyúl is telibe kap, aztán nézhetsz.
1: Telibe kap a nyúl, mérges lesz. Aztán nem kellünk roller, hogy megtámadjon. De egyébként két hozzáfűzni valón van. A komolyabb az az, hogy annyira nem meglepő, hogy most azért néhány éve van AI, úgymond így általános módon elérhető. Hát annyira nem meglepő, hogy megjelentek az ilyen játékok, mert ebben is nyilván a játékgyártó azért nem csak a Hasbro meg az ilyen nagyobbak, de természetesen profitot remélnek ebből is, tehát fura lett volna, hogy
7: kihagyják ezt a rendszert. Kijöttél a Hasbro?
1: Hasonlóan komoly a másik, amit most inkább nem mondok el, mert nem kerülhet éterbe, ami eszembe jutott. Ezért aztán inkább foglalkozunk.
7: Alapból az egész személyeddel kapcsolatban ez a véleményem, hogy nem kerülhetne éterbe.
1: Ezzel már határozottan elkéstél.
7: a véleményemet ettől függetlenül határozottan fenntartom.
8: A véleményed senkit nem érdekel.
7: Olvas leveleket.
8: És semmilyen nincs hatással. Azon kívül ellenszegültél a saját véleményednek, mert azzal, hogy te felszólítasz engem, ezzel ösztökélsz, hogy ismét kerüljek az éterbe.
7: Igen, de akkor legalább a hallgatók üzeneteidet közvetíted, és nem a saját gondolataidat, amit arra jóisten mentse meg minket.
8: Magvasak.
7: Mit csinálsz?
8: Azok meglehetősen magvasak ezek a gondolatok. Csak hogy nem szökkentek
7: szárba. Tök magvasak, maradjunk ennyiben.
8: De majd a szárba is szökkennek.
7: Attól félek én. Szóval, levelek.
8: Nem cseréljük le az át valami másra. Na nézzük akkor a leveleket.
7: Kedves hallgatók, én szügyelem magam. Tehát
8: van,
7: ez
8: is, van is rá okod.
7: De miattad? Szóval levelek.
8: Levelek, kérem szépen. Andris írt nekünk. Andris tőlevelet is írt. Nem garantáljuk, hogy mindegyik levelébe tudjuk itt most olvasni. Küldhetnénk egy nagyon jó AI tartalmat, ami szintén olyan kategóriába esik, hogy sajnos ezen a felületen nem sugározhatjuk az éterbe. Meg azóta onnan már törölték is, ahova a link mutat. Nagyon szépen köszönjük.
6: Köszönjük.
8: Viszont
6: szépen.
8: Andris néhány pontosítással szeretne élni, és az ő tudása szerint itt a két héttel ezelőtti jogi adásban nem minden következtetés volt tökéletesen helyes. Következőről van szó. Saját tapasztalatai alapján mondja, hogyha egy dalon feldolgozás történik, az mindig engedélyköteles, mégpedig a zeneszerzőtől és a szövegírótól is. Ha például új szöveget írunk a dalhoz, akkor is engedélyezni kell Andris szerint az eredeti szöveg írójának az átiratot, tehát neki kell elfogadni azt, amit én átírtam. Akkor nem kell engedély, hogyha kotta hülyen adják elő, persze az énekes lehet más, de a dalnak ebben az esetben semmit nem módosítunk, akkor nem kell engedély.
7: Nem akarok veled vitatkozni, Andris, de én nem ezt hallom, vagy nem törődnek az engedélyekkel, de amikor ilyen AI feldolgozás történik, az inkább a vendégünk Lengyel Julcsi érveit támasztja alá, mert a dalokon, ha legalábbis egy-két hangot, de egy picit, van amelyiken többet is, egy picit módosítanak, nem olyan a vokál, nem egészen pont úgy jön ki a dallam, egy nagyon pici módosítás történik. És gondolom én azt laikusként, hogy szerintem azért, amit Julcsi mondott, hogyha egy dalba belenyúlunk, akkor az már elvileg lehet a mi szellemi termékünk, hiszen megváltoztattuk. Logikailag én sem erre gondolnék, mert akkor tényleg mindent fel lehetne dolgozni, és bárki feldolgozhatna bármit. Tehát én ennek az útvesztőivel nem vagyok egészen tisztában, de azt tapasztalom, hogy megváltoztatják egy picit a dallamot, és így gondolom valami engedélyeztetést próbálnak kikerülni.
8: De újabb daloknál is működik ez? Tehát most sem mutatunk 30-as évekbeli, jó, persze Széchi Pál az újabb, mint a 30-as évek.
7: Nem, hogy... nem, sokkal újabb.
8: Aha. Tehát nem csak a esetleg fejlesztően lejárt dolog.
7: Nem, lehet, hogy csak egy-két akkordban tér el, és alig veszed észre, de egy picit eltér.
8: Igen, mert ugye Andris írja, hogy 70 év, hogyha az eredeti szerzők elhunytak, akkor a haláluktól számított 70 évnek kell eltenni ahhoz, hogy ne legyen jogdíjköteles, és akkor szabadon felhasználható lesz ugye a dal, de hát akkor ez nem volt meg 70 év. Hát igen,
7: nem,
8: itt érdemes
7: néhány év.
8: Mi nem vagyunk a téma szakértői, se tapasztalatunk, se jogi tudásunk ehhez, tehát mi olvasok nyilván Andris, amit írtál, hogy az igazság hol rejtőzik, azt mi itt nem tudjuk megíteni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Megosztott Andris mást is velünk. Zolikám, ez anyám tyúkja dolog, ez nagyon betalált. Annyiféle anyám tyúkjás levél érkezik, hogy kapkodjuk a fejünket. Andris például azt kéri tőled, hogy egyszer próbáld ki, hogy ne a hangmódban, hanem a ChatGPT írásos verziójában kérd meg, vagy parancsold, kerék nyomán, a ChatGPT-nek, hogy szabolja el az anyám tyúkját, vagy írja le az anyám tyúkja szövegét, úgy Andris szerint tökéletes választ fog adni.
7: Aha.
8: Na mostan,
7: erre hadd reagáljunk egy másik hallgatónk is. Levelével, igen.
8: Tehát ez nagyon érdekes dolog, és nyilván Andris nem az a célunk, hogy belétkössünk, fél ne érts egy pillanatig se, hogy megkérdőjelezzük bármi úton módon, amit írsz, tehát nyilván nem.
7: Csak egy másik hallgatónk is írt ezzel kapcsolatban nekünk.
6: A készenmékben is küldte,
8: Erik,
6: hogy milyen eredményt kapott.
8: Így van. Ő mondjuk a Geminit kérte meg az anyám tyúkja idézésére, és amit a Gemini írt Eriknek, azt ő is küldte nekünk.
7: Na most szavolni
8: fogok.
7: Színészi vénádat, úgyis mondtál már te itt verset, akkor most ismét tiéd a pillanat, úgyhogy kedves hallgatók, a színpadon Rauch Róbert.
8: Mindig belőlem csináltok bohócot, eszem meg el.
7: Mert belőled lehet.
8: Petőfi Sándor, anyám tyúkja, Gemini verse. Tehát nem Donászi Magda verse, hanem... Ej mi a kő, tyúkanyó kend. A szobában lakik itt bent? Lám csak jó az Isten, jótád. Hogy fölvitte a kend dolgát? Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is felszáll. Eszébe jut, kottyant nagyot, s talán bizony még meg is tottyan. Dehogy tottyan, úri székem, ül a néném őkelme éppen, s néz rám olyan büszke szemmel, mintha volna néki elméje. Morzsakutyánk, egyez füled, hadd beszéljek mostan veled. Régi hűszolgája vagy te, hűségedet el nem felejtem. Ne básd a tyúkot, hagyd békén, jobban élő, mint te meg én. Tojást tojik nekünk reggel, aztán vígan énekelget. Éj hát, tyúkom, éj sokáig, míg a torkod meg nem válik. S ha majd egyszer meghalsz, szegény, eltemetünk a kert végén.
7: Csodálatos. Kedves hallgatók, azért vastaps illeti meg az előadót.
8: Mi ez a sajátos értelmezés? Mi ez az? Te figyelj most, akkor hogy van? Most követelhet a eredeti alkotó leszármazottja a jogdíjat? Mert azért módosítva lett ez a verseny, úgy enyhén. Érzem. Tehát valahogy...
7: A lényeg egyébként az nyilván hasonló, meg kivette a Morzsakutyám hegyeztület hadbet, tehát egy-két jellegzetes részt kivett, meg amikor hangban próbálgattuk a Geminivel, még a ládára is fölszáll, addig stimmel. Utána jönnek a bajok, hát mi nem hallgattuk tovább, mert azt hittük, hogy jó, itt is az lehetett először hinni, hogy jó, és utána jöttek a meglepetések. Hát Eriknek először is köszönjük, másodszor meg Andris, Erik válaszolt helyettünk.
8: Ha majd egyszer meghalsz, szegény, eltemetünk a kert végén.
7: Milyen jó dolga van a tyúknak.
8: Hát igen.
7: Jobban él, mint te meg én, igen. Tojást tojik nekünk reggel.
8: Aztán vígan énekelget.
7: Andrisnak köszönjük szépen. Eriknek is.
8: Nagyon szépen köszönjük. Eriknek is köszönjük. Ginny is írt nekünk. Ginny annyit írt, hogy ő a ChatGPT anyám tyúkján nevetett a múltkor. Lehet, hogy most ezen is fog. Mi ezt csak ennyit tudunk. Hozzátenni, Ginny, köszönjük szépen a leveled. Csabi is írt nekünk, hogyha egy számítógép hangkártyájának 3,5-ös jack kimenetére rá van kötve egy 6 méter hosszú kábel, egyébként Ugreen márkájú, árnyékolt kábel, akkor az okozhat-e minőségromlást? Például bizonyos hangok torzulnak, stb. Hát nekem a...
7: Már a kábelnek is márkája van? Akkor nem.
8: Ó, simán. Tehát igazából nem nagyon tudsz már olyan kábelt venni, mert nincs valami, legalább valami márkajelzése. De én például tapasztalom, hogyha... Tehát van ilyen hosszabbító kábelem, az nem átjátszó kábel, hanem egyszerűen hosszabbított. Az egyik fele az jack apa, másik fele meg jack anya.
7: Attól még lehet átjátszó.
8: Hát jó, végül is igen. De ott ez a bizonyos, hát úgy szokták szakmikorában hívni, hogy brum feszültség hang, ugye ez a hang, ami a váltóáram frekvenciája, ha én ezt jól tudom, de majd ti mindjárt kijavítotok, vagy megerősítetek.
7: 50 Hz-es hang.
8: De ez miért 50 Hz?
6: Azért, mert egy másodperc alatt 50-szer vált irányt.
8: Aha, tehát akkor lényegében, aha,
6: értem.
8: Tehát ilyet tapasztaltam már, és ezáltal viszont nyilván ez előidézhet torzulást, hiszen ez hangot bocsát ki, vagy hang kibocsátásával jár ez a fajta brumfeszültség hang, és így értelemszerűen torzulhat a többi hang. Tehát ez, amit írsz, Csabi, ez lehetséges. Nem tudom, ez a Ugreen, ez milyen fajta kábel, tehát, hogy ez jónak számít, vagy olcsóbb, mert az a tapasztalat, hogy a drágább kábelekkel ez valamelyest orvosolható, de ez függ szerintem a, nem is tudom, a földeléstől, vagy mi az, amit ezt tudja befolyásolni?
6: Hát függhet a földeléstől is, igen.
8: Tehát próbálkozni lehet esetleg másik kábellel, más fajtával, igen. Tehát itt sajnos az, hogy egy ilyen hosszú kábelt rákötsz, az esélyes, hogy roncsolhatja, vagy hát igen, roncsolhatja, rombolhatja a hangminőséget analóg módon is. Tehát ilyen tényleg előfordulhat.
6: Hát tényleg az a gond, hogy sok az ilyen zavaró tényező. Például én kazetta digitalizálás közben vettem észre, pedig az mondjuk pont digitális kábel, tehát USB-n keresztül, de hogyha a digitalizáló közelébe, magnó közelébe van a telefonom, akkor bizony belehallatszódik ez a telefonos 4G hang, úgymond ez a hálózati.
8: De az nem azonos ezzel a teteretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete
6: zavaró, úgyhogy arrébb kell raknom a telefont. Tehát akár még egy sima egyszerű telefon is be tud zavarni.
8: Mondjuk az nem 50 Hz-es ilyen hangot produkál, de tény, hogy bezavar.
6: Hát nem 50 Hz-es.
8: Hát meg kell próbálni esetleg másik kábellel. Hát ha. Szóval köszönjük szépen, majd számolj be a tapasztalataidról. Éva is írt nekünk. Mi mindig Évinek hívjuk őt, nyilván több Éva is írt nekünk, de most az Évi, aki máskor is írt nekünk, és ő igazából
7: és máskor is Éva volt.
8: Írja. Igen, tehát ez igazából valószínűleg
7: érve. Szerintem nem zavarja, kérek. Mert különben, ha zavarná, többet nem írna nekünk. De ír, úgyhogy puszilunk Évi.
8: Szia Évi.
7: Csak az Évi is Évi.
6: Szia Éva.
8: Hey, mit
6: én nekem
8: mondtam?
6: Éva. Én tiszteletbe tartom.
8: Miközben itt botlottam. Az iPhone-nal kapcsolatban az egyik kérdése. Facebookon találkozik azzal a kifejezéssel, hogy fogópont elhúzáshoz. Ez mit jelent? Nekem fogalmam sincs.
6: És azt tudnék pontosan, hol találkozik az alkalmazás, melyik részén, hogy több fül van, tehát kezdődő értesítések.
7: Hűha.
6: Ez hol van? Én például nem találkoztam még vele, meg nem is vagyok nagy Facebookos, ami azt illeti, de...
8: Én sem találkoztam vele, csak ez azért nem, mert se Facebookot, se iPhone-t nem használok, tehát így viszont nehezen futok vele össze, de hát ki tudja. A másik kérdése, hogy gondolom Safari-ban, ez nem szerepel levelében, de felejtezem, hogy Safari-ban van egy webböngészőben, hogyha a megosztás lehetőséget választja, akkor Évinek nincs ott az a lehetőség, amivel az weboldalt kiteheti a főképernyőre. Ez régebben ugye annál is inkább ott volt, mikor még a régi távszem működött, a webes alapú,
7: akkor ugye, és ott is... Hát régi, hát a középső, vagy melyik
8: a középső
7: volt?
8: Távszem, igen, ez most már ugye a harmadik, a Be My Eyes-os, ami most éppen működik, és előtte volt a, hát igen, a középső, ahogy mondod.
7: A webes.
8: A web alapon működött, és ott valóban például ki lehetett tenni, sőt ajánlott volt kitenni a főképernyőre az ott weboldalt, mint ilyet. És azt a megosztás rész. Nektek ott van?
7: Hát most akkor meg fogjuk nézni. Beosztuk a gépház oldalát, és akkor én a megosztást azt...
9: Vissza. Hat net oldal cím. Get hat frissítés. Továbbiak. Gomb. Frissítés. Továbbiak. Gomb.
7: Itt keresném.
9: Támogatásával kész. További. Támogatásával kész. Támogatásával. Függőleges görgetőság.
7: Nyolc oldal.
9: Nyúl a támogatás. Továbbiak. Gomb.
7: Így.
9: Továbbiak. Megosztás.
7: Nézzük itt, gomb. Mit találunk. Itt van rögtön először a megosztás. Rákoppintunk. És nézzük, mit ajánl.
9: Kép, gépház, gethasz hobby radio, beállítások, jegyzetek, gomb, airdrop, gomb, üzenetek, gomb, jegyzetek, emlékeztetők, napló, gomb, outlook, messenger, gomb.
7: Néha egy-egynél nem szólal meg, tehát jobbra söprök és egyszerűen nem szólal meg.
9: Outlook, gomb. 6GP, Gemini, 6GP, Grok, Facebook, Discord, továbbia, másolás, hozzáadás az olvasási listához, hozzáadás ehhez, könyvjelzők, továbbiak megtekintése, gomb.
7: Nos, két gombot is találok én itt ígéretesnek.
9: Hozzá, más, továbbiak, gomb.
8: Két vagy továbbiak.
9: Más, hozzá, továbbiak megtekintése, vagy gomb.
8: Továbbiak megtekintése.
7: Én erre tippelek a legutolsóra, ti.
8: Magam is.
7: Na nézzük,
9: másolás,
6: valamire én is azt kevesebb, érzem, gomb. Hogy...
9: Könyvjelző hozzáadása, gomb. Hozzáadás a kedvencekhez, gomb. Hozzáadás gyors jegyzethez, gomb. Keresés az oldalon, gomb. Főképernyőhöz adás, gomb.
8: Ott van. Azt a kutya fáját. Hát
7: megjelent.
8: Meg. Tehát akkor a legutolsó elemnél van a továbbiak.
7: Továbbiak megjelenítése.
8: Továbbiak megjelenítése, igaz, igen.
7: És akkor ott lesz a főképernyőhöz adás.
6: Igen, és akkor még ott tudunk neki nevet is adni. Milyen néven kerüljön ki a főképernyőre, és akkor... Most simán jó, el tudjuk hagyni, el tudjuk menteni.
7: Megnézzük?
8: Megnézhetjük.
6: Megnézhetjük.
7: Na, akkor nyomjunk erre rá.
9: Mégsem. Szöveg braille képernyőbevitel. Mégsem. Gomb. Braille képernyőbevitel leállítása. Szövegtörlése. Gomb. HTTPS. Perperge. Hozzáadás. Szövegmező. Szerkesztést végez. Gépház. Kopincson ránk. Célkeresztben az akadálymentesség. Szómód. Beszúrási
7: pont. Már alapból ad egy nevet. Ez a neve. Ezt átírhatjuk, ha akarjuk.
9: Szövegtörlése.
7: Van itt egy szövegtörlése. Menjünk jobbra tovább.
9: HTTPS. Per. Megnyitás webappként. Egy ikon kerül a főképernyőre, így gyorsan elérheti ezt a webhelyet. Q. Q betű.
7: És ennyi.
9: Edit megnyitás webappként. Kapcsológomb. Be.
6: És akkor hozzáadásra kell menni, hogyha.
7: Az szerintem vissza
9: a kerül a főképet meg. Főképen, mégsem, mégsem. Főképernyőhöz adás, címsor. Hozzáadás, gomb.
8: Az.
6: Aha, ott van. Ezzel tudjuk hozzáadni.
8: Ivi néhány hete írt az egészségablak alkalmazásról, amikor is egy frissítésre figyelmeztett az applikáció, de nem tudott frissíteni. Közli Ivi, hogy ez megoldott, mert kijött az App Store-ba a frissítés, azt feltette, és azóta semmiféle probléma nincsen. Örülünk, hogy ez is megoldódott.
6: Na ez örömteli tényleg.
8: Örülünk. Néhány héttel ezelőtt az egyik adás elején beszélgettünk, nem is tudom már, hogy hogyan jött szóba, a különböző vakon történő köszönés, mások felismerése, integetés, tegeződés, a köszönés hajtái.
7: Szerintem ez az AIS integrációs szegregációs adásnál.
8: Az elején?
7: Nem, hanem ott, amikor arról volt szó, hogy például az integrációban ugye a vak diák például nem biztos, hogy észreveszi az integetést.
8: Ez nem ott volt szerintem. Nem az IA-jában a beszélgetés közben került
7: de,
8: a szóba.
7: De, hogy a nonverbális kommunikációt nem feltétlenül észleli a vak az integrációban, de bizony. És akkor itt hozott egy példát, példa integetés.
8: Igen, de mi nem ekkor beszéltünk erről hosszasan. Igazad lényegtelen is, teljesen mindegy, valamelyiknek biztos igaza van. De beszéltünk arról, hogy ugye néha nem tudjuk, hogyha ez nem túl valószínű. Beszélgetünk arról, hogyha valaki elmegy melletted, vagy mellettünk, és elköszön, hogy szia, akkor egy sziából nem tudjuk, hogy hogyan köszönjünk vissza, mennyi idős az illető, stb. És akkor szóba került az integetés témakör, hogy nem igazán, pont te mondtad, hogy nem igazán szeretsz integetni, mert nem tudod pontosan,
7: nem hogy tudom, hogy kell.
8: Igen. És erre így a Évi, hogy azonban ne legyenek aggájaid, mert annyiféleképpen szokták a látók is alkalmazni ezt a gesztust, hogy egyszerűen nem lehet elrontani. Évit helyezném meg csak annyi, hogy Zolynak szerintem sikerülne.
6: Ja igen, meg ekkor kérdezte meg a Zoli, hogy mi tudunk-e kacsintani. Akkor mondta, hogy éppen nem.
8: Igen, igen. És ez szerintem nem abban az adásban voltam, de tényleg lényegtelen, hogy...
7: Lehet, hogy a Julcsisban volt, de nem emlékszem már, úgyhogy kedves hallgató, írják meg, hogy melyik adásunkban beszélgettünk erről.
8: Igen,
7: mert a műsorvezető marhá.
6: Igen, gebhaszcsapatkukat@gmail.com az e-mail cím.
7: Mert a műsorvezetők nem tudják, tényleg, hát...
8: De Évi kipróbálná a helyedben, hogyha valaki mondjuk kerékpárral, vagy esetleg e-rollerrel, ha nem találhat elébe a nyúl, elsüvít a közeledben, és oda kúrjant, hogy szia Zoli, akkor gyorsan szólj vissza neki, hogy nem is Zoli vagyok. Évi, nagyon szépen köszönjük.
7: Csak ugye az a baj, hogy kettőnk közül ő ismer fel engem.
8: De lehet, hogy rosszul, tehát ő is hamar eltávolodik, tehát lehet, hogy elgondolkodna, hogy tényleg nem, ki a fene ez?
7: Akár.
8: Tehát lehet akár kellemetlen helyzetbe hozni a delikvens.
7: Mondjuk annó viszonylag kevesen közlekedtek a faluban fehér bottal, de legyen így. Tehát még oly sok csak lehetőség azért nem adódott, tehát ha nem Zoli vagyok, akkor ki?
8: Csak egy rövid történet a fejbolt és az ilyen közlekedés kapcsán, hogy
7: kapcsán.
8: Időként utazom taxival.
6: Kapcsán.
8: És van egy taxis, nem tudom kiverni belőle ezt a dolgot, tehát ő ha fehér botot lát, akkor ő csak, tehát ő egyetlen egy vakot ismer az elméjében, és az nem én vagyok, hanem valaki más. Mert akárhányszor, többször, tehát nagyon három alkalommal már
7: utaztam. Józsinak szólít?
8: Jött, nem. Azt hiszem, pont Zolinak egyébként. Te rohadjál meg, ez miattad van.
7: Nyilván.
8: De nem, mert nem az a Zoli, mert ő mindig arról beszél, hogy járok-e még Szentlőrincre, mert hogy ő legutóbb oda vitt el engem. Engem soha nem vitt taxi Szentlőrincre, a büdös életben nem vitt el engem. Semmilyen Szentlőrincre, se Szentlőrinc gátára, se semmilyen Szentlőrincre én nem mentem taxival, és az se igaz, hogy legutóbb, mert legutóbb a városon belül furikázott, meg azelőtt is a városon belül furikázott, és akárhányszor találkozunk, ő megkérdezi, hogy milyen volt Szentlőrincen, mert ő engem vitt oda. Ezt nem tudom, ezt a történetet az elméjéből kiverni, se észérvekkel, se semmivel, jó, mással még nem próbál, lehet mással kéne próbálkozni az észérvek helyett, de ha engem ez a taxi is megtalál, akkor én Zoli vagyok Szentlőrincen, nem itt a fehér botról.
7: Elmegyünk zenélni?
8: Menjünk a Szentlőrincre.
6: Előtte talán

0: a rendelés, ez a böngésző mód esetén ez környezetfüggő. Tehát az a lényeg, hogy csak akkor fog megjelenni a beviteli parancsoknál, akár a cikk navigációs, vagy bármilyen parancs a böngésző mód kategóriába, hogyha egy webböngésző nyitva van. Tehát, hogyha Chrome-ba vagyunk, Edge-be vagy Firefox-ba, vagy bármilyen más Chrome-i vonalú böngészőbe, igazából ennyi a lényeg. Tehát, ha például az asztalról kezdeményezzük, mondjuk a beviteli parancsoknál egy böngésző mód parancsmódos, ez az nem fog működni, mert asztalon állva egyszerűen egy elemből áll a böngésző mód kategória, ez pedig a böngésző és a interaktív mód közötti váltás.
1: Ugye, mert én azt mondtam múlt héten, mert ez Laci osztottam velünk, és mondtam, hogy Laci, én ezt néztem, és egyszer nem találtam, bármit csináltam, aztán persze megtaláltam. Nekem egyébként továbbra is az érzés, hogy kicsit hektikusan működik, tehát amikor ott vagyok a böngészőben, és nekem akkor sem mindig jelenik meg. Mert azért nagyon fura ez az egész, mert az összes többi beállítás, összes többi billentyű kombó, az megjelenik. Tehát bárhonnan indítom az Nvidia beállításban beállítási parancsok opciót, minden ott van, csak a böngészőmódból hiányoznak az elemek, de valahogy egy mindig ott van, van mikor kettő. Volt olyan, hogy nem 101 elem jelentnek, hanem nekem csak 83, tehát szerintem itt valami itt még hibázik, valami itt nem tökéletes, és ha múlt héten arról beszélgettünk egy csomót, hogy a képernyő függő, hogy már nem profil függő, akkor nem értem, hogy ennek miért kell böngésző függőnek lennie, hogyha az összes többi billentyű kombó szabadon módosítható, csak ezek nem. Tehát ezt föl nem fogom, nem értem, és nagyon megtévesztő, én szerintem.
0: Szerintem is, mert azért most egy asztalról kiindulva, miért nem módosíthatnám például a cikkek közötti navigációhoz megrendelhető billentyű parancsot. Ez az, hogy többi ott van, tehát fura. Mint a többi kategória. A böngésző kategóriát miért kellett így külön csak a böngészőkből elérhetővé tenni, azt nem tudom. Hát ha majd a 2026.2-es vagy egy későbbi verzióba ezt is esetleg módosítják.
1: Hát a zene előtt még egy kis észrevétel, bár ez tényleg csak észrevétel és komolyabb hírértéke nincs. Én használom már a 2026.1-es NVDA-t, és én ugye használom az eSpeak-en kívül SAPI alapú beszédhangokat is. Nekem azért a tapasztalatom, hogy itt egy kicsit romlott az NVIDIA stabilitása, nagyon olyan, hogy hamar kijavítják. Tehát itt, ha az ember gyakran váltogat például eSpeak és más beszédhangok között, azért időnként előfordul, hogy egyszerűen elhallgat az NVIDIA, és ezt a 2.25.3-as nem csinálta. Csak a 26.1-es, néha újra kell indítani. Nagyon remélem, hogy ezt valami alverzió frissítéssel hamar orvosolják. Nem számottevően rontja, mert azért nem mondom, hogy percenként előfordul, de egy munkanap során olyan háromszor igen. És kicsit zavar.
0: Csak a SAPI-s szintetizátorral csinálja, tehát egyszerűen néha megnémul, hogyha...
1: Amikor a SAPI-ról az eSpeak-re vagy az eSpeak-ről a SAPI-ra váltok, teljesen mindegy, hogy milyen irányba oda vagy vissza, akkor egyszer csak nem töltődik be ez vagy az.
0: Aha, és ilyenkor akár egy Ctrl-Shift-N az segít?
1: Hát én pont azt szoktam. És utána jó, lehet váltogatni, csak ez nem volt ez a hiba a korábbi verzában, kicsit zavaró.
0: Reméljük.
2: Meg hát ez nem éppen a stabilitásra utal.
1: Hát igen.
0: Hát nem.
2: Viszont akkor, amire én utalok, kedves Zoli kollégám, megyünk Szentlőrincre, vagyis nem egészen, mert nem Zoli, és nem Szentlőrincre, hanem Robi, és Szekszárdra megyünk.
1: Menjünk.
2: Ott voltál már taxival?
1: Nem, ott busszal voltam.
2: Most nem azzal megyünk, vagy de.
3: Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com.

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Műsorunk archívuma gépház.hobbirádió.hu.
2: Túlsó volt a virslini, meg meleg van. Jó idő meleg van egyébként, úgyhogy...
3: Fú, egész hétvégén az lesz, mint ahogy azt már az időjárás előjelzésünkből. De milyen durva, most előjelzzük az időt ezen a pénteken, hogy jó idő lesz a hétvégén.
2: De a zene miatt, ami nem azt mondtam, hogy sugalni szeretnénk bármit is. Mi nem, távol álljon tőlünk, mi nem csinálunk ilyet.
3: Mi nem vagyunk olyanok, mint a Lujzaváros kovaré. Nem, mi nem vagyunk olyanok.
2: Nem. Azzal kezdődött, hogy a mocskos TBC-sek visszaütöttek. Szóval, kedves hallgatók, mi nem céloztunk semmire, csak szeretjük a pirsli, ami néha sós. Kedves hallgatók, ezek után folytatjuk a műsort. Hát egy ügyesnek látszó asszisztenst hívunk megint segítségül. Mutattunk már be sok ilyet, ilyen volt az Orion, ha emlékeztek még rá, és a kedves hallgatók is.
4: Igen, azt én azóta is használom azért elég sokszor, és megkedvelt azért egészen.
3: Egyébként mire használod, mire igazán jó, mikor van igazi haszna?
4: Leginkább akkor, hogy valamilyen feliratot. Nyilván ez is olyan dolog, hogy előre, ha tudom, hogy mit keresek, mert nyilván most örömteli lenne, ha kerülnének bele még mondjuk kategóriák, de mondjuk széltudatosan tudom, hogy mit keresek, milyen feliratot, és azt beírom, akkor arra egészen hasznos.
2: Ezt úgy gondolom, hogy hasznos lehet, tehát hogyha beírod, hogy polgármesteri hivatal, és tudod, hogy itt van a környéken, de nem tudod, hogy hol pontosan, akkor meg tudod találni vele.
3: De mi? Tehát beírod, hogy polgármester vagy akár egy üzletnek a nevét, vagy amit éppen keresel, és akkor
2: igen, és ott lóválaszol. Te egy kicsit forgatod magad körül. Ezt amikor műsorban mutattuk az Aldival, én megcsináltam.
3: Ennek szemüveggel lenne igazán értelme, és a Metának a Ray-Ban okos szemüveggel fog is működni, sőt, már működik is.
2: Igen, de itt meg azt mondják, hogy annak meg a saját AI asszisztense jobb, mint ez. Mármint jobb, mint az Orion.
3: Akkor már van kettő.
2: Lehet választani. Mi most egy hasonlót fogunk kipróbálni, és meglátjuk, hogy milyen eredményre jutunk. A neve SuperSense, SuperSense, így egybe, S-U-P-E-R-S-E-N-S-E, SuperSense, és egybe. Irandó, megpróbáljuk letölteni, telepíteni.
3: Tehát ez megint egy AI alapú,
2: igen,
3: magot segítő szoftver.
2: Ezt ígéri. Kezdjük is akkor ezzel, hogy van iPhone-ra és Androidra.
3: Igen, ugyanis van ennek az applikációnak egy honlapja, a supersense.app, tehát supersense.app, két p-vel a végén, ahol van link androidos verzióra is, tehát a hivatalos honlapon, de ha én azt aktiválom, akkor azt a üzenetet kapom, hogy az oldal nem található. Valószínűleg ideiglenesen valami történt, és most nem érhető el, vagy fene tudja mi van, vagy csak lesz, vagy csak nem néztem meg eléggé az oldalt. De lényeg, hogy ott van a főoldalon az androidos player ruházos link, ami a mi tesztünk pillanatában nem működik.
4: Csak ez szerint player ruházba beírva sem működik, tehát a telefonon beírod.
3: Beírtam, de mást hozott. Van SuperSense app, de az nagyon nem ez.
4: Hát akkor bízunk benne, hogy előbb-utóbb elérhetővé válik.
3: Reméljük.
2: Itt is láttam mást, mármint App Store-ban, de ez is ott van. Meg is mutatjuk, hogy mire kell figyelni, mit kell egészen pontosan letölteni. Na, menjünk akkor az App Store-ba.
5: App Store, keresés. Sajt, játékok, apok és egyebek. Keresi Braille képernyőbevitel. Keresési mező.
2: Írjuk
5: szerkesztés
2: végez. Azt,
5: játékok, apok és egyebek. Karakter mód. Beszélési pont az elején.
2: Mindjárt le is betűztetem.
5: Nagy S. Braille képernyőbevitel leállítása. Szöve. SuperSense. Keresési mező. Nagy S.
2: Sándor. Ezt írtam be, tehát.
5: Nagy S. U. P. E. R. S. E. N. S. E.
2: Nézzük akkor.
5: Szöveg, bezárt, hirdet, letölt, hirdet, négy csilla, illusztrált, SuperSense, eszközök, gomb.
2: És nekünk nem ez kell, hanem a következő.
5: Illusztráció, SuperSense, AI for Blind, hatékonyságnövelés, gomb.
2: Ez, AI for Blind.
3: For Blind, aha.
2: Tehát AI vakoknak, vagy látássérülteknek, ezt kell letöltenünk. Mutatom.
5: SuperSense, AI for Blind, hatékonyságnövelés, gomb.
2: Ezt.
5: Újbóli letöltés, gomb.
2: Letöltjük.
5: Letöltés előkészítése.
2: Nekem ugye 12%. Azért újbóli, mert egyszer már fent volt.
5: Megnyitás, gomb.
2: De most megnézzük a kezdő és mindenféle oktató képernyőket, éppen ezért újra letöltjük, eltávolítottam is.
5: Megnyitás. A SUP jelzés, a SUP engedélyezés, gomb, a SUP sem se szeretne hozzáférni a kamerához.
2: Anélkül nehéz lesz.
5: Beneleg jó urcameratóre a text, nem engedély, engedélyezés, gomb.
2: Úgyhogy ezt engedélyezzük.
5: Supersense. Üdvözöljük az olvasás képernyőn. Itt bármilyen szövegformátumot, valutát és termékinformációt is beolvashatsz és felismerhet vonalkódokról. Mindig hozzáférhetsz az olvasási előzmények alatt található felismerési előzményeidhez. Ezen a képernyőn 4 gomb található, menü, felfedezés, lejátszás per szünet és jelemzők kiválasztása. Az alkalmazás Smart Scanner módban indul, ami automatikusan észleli azokat a tartalmakat, amelyeket olvasni kívánsz, és ennek megfelelően eredményeket szolgáltat. Ebben a módban akár környezetedről is készíthetsz képet, hogy részletes információkat kapsz a környezetedről, és kiegészítő kérdéseket tehess egy külön beszélgetési képernyőn. A mód kiválasztása gomb segítségével mindig válthatsz módok között. Amint egy dokumentumot felismernek, megnyílik egy szöveg megjelenítő képernyő, ahol navigálhatsz a szövegen, tehetsz fel kérdéseket, és megoszthatod más alkalmazásokkal. Fizikai környezetet felfedezéséhez és az ott található tárgyakról való információk. Meghallgatásához váltani tudsz a felfedezés képernyőre a jobb felső sarokban található gombbal. Ha az alkalmazást testre szeretnéd szabni, és több információt szeretnél kapni különböző módokról, nézze meg a menüt. Reméljük, hogy élvezed a SuperSense alkalmazást.
3: De ide egy nyakat ekert, mintha AI írta volna.
2: Félig tegező, félig magázó. Na menjünk jobbra, söpörjünk jobbra.
5: Oké, gomb.
3: Ez egy jó,
2: más
3: jó gomb.
2: Más választásunk nincs.
5: Meneliges szkenner módon.
3: Zene is van hozzá?
2: Ezt szerettem volna mondani, hogy zenélni továbbra is fogunk, mégpedig basszusgitár zenét fogunk hallgatni. Na nézzük. Mi fogad bennünket? Fölmegyünk a tetejére.
1: Egy dokumentum észlelhető. Kérem, tartsa a telefont 30 cm távolságra és párhuzamosan a szöveghez képest. Az útmutató segít a pontos fénykép elkészítéséig. Dokumentum észlelve.
2: Fölmegyünk a tetejére.
1: Dokumentum észlelve. Menü gomb.
2: Egy menü gomb.
5: Felfedezés gomb.
1: Dokumentum észlelve.
5: A felfedezés képernyő megnyitásához.
1: Dokumentum.
2: Felfedezés.
5: Megállít.
2: Gomb. Megállít.
5: Fotózni.
1: Dokumentum.
2: Fotózni.
5: Válaszon funkciót. Dokumentum. Az intelligens szkenelés aktív. Válaszon
2: funkciót. És funkciót tudunk választani.
5: Dokumentum.
3: Ha a szünetre mész, akkor nem hallgattál ezzel, meg ez fotózni. A másik
5: dokument
3: hang.
5: Megállít. Gomb. Elindít.
2: De nyilván igen. Akkor újra megnézzük a gombokat.
5: Menü. Menü. Gomb. Felfedezés gomb. Kopincson a felfedezés képernyő megnyitásához.
2: Felfedezés, vagy mindjárt ezt is megnézzük. Mire jó?
5: Elindít. Gomb.
2: Ugye ez a megállít volt az előbb. Elindít.
5: Fotózni. Gomb.
2: Fotózni.
5: Válaszon funkciót. Az intelligens szkenelés aktív. Gomb.
2: És itt tudunk funkciót választani, ez az utolsó gomb. Kezdjük rögtön dokumentummal, mert hogy itt nem kell semmi bejelentkezés, semmire nincs szükség. Elvileg ez nagyon jó. De a másik dolog, amit én láttam, hogy ebbeli vásárlások, de nem láttam még, hogy hol lehet vásárolni.
3: Addig örülj.
2: És azt is írja bizonyos funkcióknál, hogy prémium funkció, de működött.
3: Lehet, hogy egy ideig működik, tehát ilyen demo verzió, mondjuk bizonyos mennyiségű fotóig, vagy ez bizonyos ideig, és akkor utána. Ne aggódj, a vásárlás mindig megtalál.
2: Az lehet, hogy engem megtalál, én még nem találtam meg a vásárlást. Nos, hát akkor kipróbáljuk egy dokumentummal, kezdjük szerintem azzal. Elhelyezem.
5: Legalábbis válaszol funkciót, az intelligens szkennelés prémium szolgáltatás.
2: Na itt van az intelligens szkennelés prémium szolgáltatás. Annyi kábel van itt, hogy nem tudom lefektetni jól a A4-es lapunkat.
3: Nem tudsz kábelt fektetni?
2: Elmész a fenébe.
5: Gyors olvasás. Dokumentum olvasás, prémium szolgáltatás. Töboldalas olvasás, prémium szolgáltatás. Pénz nem, prémium funkció. Vonalkód, prémium funkció. Nagyító. Kép vagy PDF importálása. Előzmények
3: hogy,
5: elolvasása.
3: Hogy lett ennyi funkció? Mire mentél rá?
2: A funkció gombra.
3: Ja.
2: A legutolsó gombra.
5: Vissza, gomb.
2: De akkor vissza. Én most visszamegyek.
5: A SuperSense értesítéseket szeretne önnek küldeni.
2: Jött egy ilyen.
5: Tiltás, gomb. Engedélyezés, gomb.
1: Intelligens szkenner módon.
5: SuperSense, menü, gomb. Felfedezés, szóval, megállít, sod. Gomb.
2: Igen, de akkor megnézzük
1: dokumentum. Dokumentum. Menjen távolabb a dokumentumtól. Forgatás 11 óra pozícióba.
2: Így nem mozgassa tudom előre. A telefon te.
1: Dokumentum.
2: Na most.
1: Dokumentum. Dokumentum. Feldolgozás.
3: Blues. eredeti
5: a dokumentum eleje. Jelzés. A dokumentum mód lett kibővítve három új funkcióval. Kérdések feltevése. Érintse meg a gombot a jobb alsó sarokban, hogy kérdéseket tegyen fel a beolvasott dokumentummal kapcsolatban, és beszélgessen az AI-val. AI által hajtott szövegleírás. A dokumentum szkenelő mostantól kinyeri és bemutatja a beolvasott tartalom legfontosabb megállapításait az oldal tetején. Automatikus fordítás. Állítsa be a kívánt nyelvet, és jelenítse meg automatikusan lefordított eredményeit további erőfeszítés nélkül. Az AI szövegleírást és az automatikus fordítást a jobb felső sarokban található olvasási beállítások menüpont alatt nyithatja per zárhatja.
2: Kaptunk egy ilyen kis tutorialt, na most...
3: Veszek meg, ha egészen értem.
2: Mindjárt meg fogod érteni, eléggé kacifántos. Kapsz a dokumentumról, mielőtt elolvasnád, egy rövid leírást, ilyen kis tartalomjegyzéket, figyelj!
5: Oké, gomb.
2: Ezt leokézzük.
5: Vissza, gomb.
2: Nézzük, milyen gombjaink vannak.
5: Beállítások olvasása, gomb. A dokumentum eleje, leírás. Mivel ez egy halászvédelmi tájékoztató, amely bemutatja a haláskárosodás okait és megelőző lehetőségeket. A dokumentum magyar nyelvű és tanácsokat ad fej- és fülhallgatók használatával kapcsolatban. Ez inkább egy információs kiadvány, amelyet tanulmányozni kell a halászvédelem fontosságának megértéséhez. Műveletek elérhetők.
3: De durva.
2: Tehát kaptunk egy ilyen kis rövid leírást, hogy ez végül is mit szeretne.
5: Beolvasott szöveg. Műveletek elérhetők.
2: És akkor söprök jobbra is, jön a beolvasott szöveg.
5: Halászvédelmi tájékoztató fej- és fülhallgatók. On egy olyan fej vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nihangerőre, károsíthatja a halását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a H megválasztása. A túl magas hangerő visszafordíthatatlan haláskárosodást okozhat. A termék használatba vétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatást, amelyből megtudhatja haláskárosodást és védheti meg halását.
2: Most azt el kell mondanom, nem fogjuk egyrészt végigolvasni, kettő, hogy ez egy pici fülhallgató dobozában volt és meglehetősen össze van hajtva. Illetve volt, én megpróbáltam kisimítani, de ez lehet gond a szöveggel.
3: Egy picit lemaradt talán néha a sor vége.
5: Első, miért fontos a halászvédelem? A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével halunk. Hosszabb ideig tartó erős hangokna ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes haláskárosodás a rendszeres, hangos vagy hosszan tartó zaj hatására az érzékelő sejtek és más struktúrák végle károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan haláskárosodáshoz. Fülzúgáshoz vagy mindkettőhöz vezet zaj okozta haláskárosodást, zaj okozla halláskárosodásnak nevezük. Ez lehet azonnali, például hanglobbanás hatására, azonban gyakoribb, hogy a haláskárosodás fokozatosan visszafordíthat ki.
2: Elég. És akkor menjünk jobbra tovább, nyilván még itt tart a szöveg.
5: A következő nehézség a magas, az oldal vége.
2: Itt az oldal vége.
5: Megosztás, gomb.
2: Megosztás.
5: Lejátszás, gomb.
2: Van ilyenünk is.
5: Kérdéseket feltenni, gomb.
2: És ez az utolsó, hogy kérdéseket feltenni, gyönyörűen magyarul, tényleg.
3: Fotózni, kérdéseket feltenni.
2: Igen. De ez a lejátszás, ez érdekes, mert hogyha én ezt megnyomom, egyébként majd mindjárt picit ránézünk a beállításaira, de hogyha én ezt megnyomom.
5: Lejátszás, gomb.
1: A gyermekek és fiatalkorúak halasvedek.
2: Ennyit játszott le.
5: Kérdés, lejátszás, gomb. A gyermekek, kérdéseket feltenni, gomb.
2: És hogyha megfigyeltétek, megnyomtam még egyszer, csak viszonylag gyorsan, mert rövid, amit lejátszik. Akkor rögtön elhallgattatta a lejátszást, ahogy jobbra söpörtem. Tehát ugye ez az utolsó gomb, ez a kérdéseket feltenni. Visszamegyek balra lejátszom.
5: Lejátszás, gomb.
2: Rákoppintok, és rögtön jobbra söprök egyet.
5: A gyermeke kérdéseket feltenni, gomb.
4: Rögtön elhallgat.
2: Így van.
3: Hát csak ugye ez azért fura, mert korábban, amikor ismételte, hogy dokumentum, akkor tudtok párhuzamosan is beszélni.
2: Mert gondolom, akkor mindig új impulzust kapott. Itt nem kap új impulzust. Aha. Na nézzük a beállításait, fölmegyünk a tetejére.
5: Vissza, beállítások olvasása, gomb.
2: Ez is gyönyörű, gondolom az olvasás beállításai akar ez lenni.
5: Beállítás, AI szöveges leírás, beta, kapcsoló gomb, be. Automatikus lejátszás, kapcsoló gomb, be. Autófordítás, gomb. Beszédmotor, gomb. Szövegméret, 8%. Áll, supersen sebesség, 44%. Beszédmotor, gomb.
2: Nézzük a beszédmotort.
5: Beszédnyelv kiválasztása. Magyar.
2: Menjünk a magyarra. Rákoppintunk duplán.
5: Tünde, prémium. Tünde, továbbfejlesztett. Tünde.
2: Itt vannak a tündék.
5: Tünde, prémium. Tünde, tovább. Tünde.
2: Ide.
5: Tünde.
2: Egy sima tündére, és a tempón is fogunk növelni.
5: Tünde, tovább, vissza,
2: ezt
5: vissza.
2: Ezt kiválasztottuk, vissza, visszamegyünk. Kielőbe,
5: magyar, japán, olasz.
2: Még egyszer visszamegyünk, vissza, vissza, mindig felmegyünk két ujjal a tetejére.
5: Supersen sebesség, 40.
2: Itt van.
5: Supersen sebesség, 44% állítható.
2: És ez állítható, erre nem kell koppintani.
5: 54%, 64%, 78, 9, 100%, 9, 8, 70, 60%.
2: És ide. felvittem 100-ra, hogy ne ilyen 4 legyen, hanem 0-ra végződjön, és úgy húztam vissza, és így 60%-on van.
5: Szűk, best autófordítás, gomb, automatikus, vissza gomb.
2: Visszamegyünk.
5: A dokumentum eleje. A gyermekek és kérdéseket felteni. Kérdés, lejátszás, gomb. A gyermekek és fiatalkorúak halaszvedek.
2: Na jó, most.
5: Vissza, gomb.
2: Vissza fogunk
5: vissza.
2: Menni.
5: Vissza, jelzés. Élvezi a supersenset?
2: Nagyon.
3: Nagyon.
5: Kérjük, értékeljen és írjon nekünk véleményt az App Store-ban. Átekintés most, gomb, később, gomb.
2: Hát mindenki
5: megindít. Intelligens scanner módon.
2: És megyünk.
5: Dokumentum.
2: Jobbra.
5: Dokumentum. Fotón. Válaszon funkciót, az intelligens scanner is aktív. Válaszon funkciót.
2: Tehát itt igazából, ugye akkor fotózott, lehúztam most, viszonylag erős módszert alkalmaztam. Volt már ilyen alkalmazásunk, amit hogyha megfelelő pozícióba állítottál a dokumentumhoz képest, akkor fotózott. És ilyen különböző hangjelzésekkel próbált instruálni, hogy megfelelően van-e az A4-es lap. Emlékeztek rá?
3: Hát igazából ezt a Seeing AI is annak idején tudta már.
2: Igen, meg volt még...
3: Meg az utána
2: Envision.
3: A Lookout-nak is volt ilyen funkciója egyébként. Igazából nem is csak egy ilyen applikáció.
2: Nézzük akkor tovább, mert elvileg lesz itt gyors olvasás, ha már a Lookout szóba került. Megnézzük a funkciókat.
5: Intelligens scanner módon. Válaszon funkció. Válaszon funkciót. Az
2: intelligens scanner módban voltunk, ugye ez a legelső.
5: Vissza. Intelligens szkennelés. Prémium szolgáltatás.
2: És jön a...
5: Gyors olvasás.
2: Kipróbáljuk ezt.
5: Gyors olvas. Jelzés. Azonnal felolvassa a hátsó kamera előtt megmutatott szöveget. Ez a funkció segít azonnal felolvasni a névjegykártyákon, élelmiszerbolti termékeken, reklámfüzeteken, könyvborítókon vagy bármi máson megjelenő címkéket. A jobb eredmény érdekében tartsa eszközét legalább 30 cm távolságra a szövegtől. Ha átnézi, majd lementi az azonnali módban olvasott szöveget, akkor azt később elérheti az olvasási előzmények eszközből. Folytatás, gomb. Gyors olvasás módon. Inte, Corre 13 View. Fűt hallgatókhoz halászvédeimi tájékoztató fej és fül. Lazve. SZ órakoztató clokra készült, de ha nertán MF nesi olyan fej. Vagy full hallgatót vásárol el oda a alaett ajánlott
2: hát,
5: megválasztása a tip nese hanee hat visszafordíthatatlan haláskáról e od anangeli körül tekint a temik használatba vétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatást amelba első miért tati a tudnak felfedezés gombtatáson a felfedezés megtudhatja, hogyan előzhe elindít.
2: Talán így.
5: Gyors olvasás módon. Helyerded lelólel. GYY. Válaszol funkciót. M az azonnal olvasó aktív.
2: Nézzük, milyen funkciók vannak még.
5: Dokumentum olvasás. Prémium szolgáltatás.
2: Dokumentum jelzés.
5: Olvasson hosszabb dokumentumokat az intelligens útmutatás segítségével. Megtudhatja, hogy hogyan irányítsa a fényképezőgépet a legjobb szkenelési szög megtalálásához. Kövesse az útmutató utasításait a teljes szöveg lefényképezéséhez, és a készüléket tartsa stabilan, amint meghallja a feldolgozási hangot. A szöveg felismerése után egy új képernyő nyílik meg, ahol a VoiceOver parancsok segítségével navigálhat a szövegben, és megoszthatja azt más alkalmazásokkal. Folytatás, gomb. Dokumentum megállít, gomb. Forgatás 11 óra pozícióba.
3: Ez kicsit olyan, mint a gyors szkenner.
5: Menjen távolabb a dokumentumtól. Feldolgozás. A dokumentum eleje. Leírás. Ez a dokumentum egy halászvédelmi tájékoztató a fej- és fülhallgatókhoz, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy a túlhangos zenehallgatás haláskárosodáshoz vezethet. Fontos adatok a dokumentumban, az érzékelő sejtek fáradásának okozta haláskárosodás, a haláskárosodás tünetei, biztonságos hallgatási idő és a gyermekek halászvédelme. A dokumentum magyar nyelvű és nem szükséges fordítás. Beolvasott szöveg. 1. FN. Halászvédelmi tájékoztató fej- és fülhallgatókhoz. Egy olyan fej- vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nem figyel oda a hangerőre, károsíthatja a halását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a hangerő körültekintő megválasztása. A túl magas hangerő visszafordítása hatatlan haláskárosodást okozhat. A termék használatba vétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatást,
3: igen,
5: amelyből megtudhatja, hogyan előzheti meg a haláskárosodást, és védheti meg halását. Első miért fontos a halászvédelem? A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével halunk. Hosszabb ideig tartó erős hangoknál való kitettség ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes haláskárosodás vagy fülzúgás. A rendszeres, hangos vagy hosszan tartó zenehatására az érzékelő sejtek és más struktúrák véglegesen károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan haláskárosodáshoz, fülzúgáshoz.
2: Még mindig mondja automatikusan.
5: Halászkárosodást zaj okozta haláskárosodásnak nevezük. Ez lehet azonnali például hirtelen hangrobbanás hatására, azonban gyakoribb, hogy a halfás károsodás fokozatosan visszafordulatlanul alakul kájé, és gyakran észrevétlen marad, vagy figyelmen kívül hagyják. Amíg a hatások nyilvánvalóvá nem válnak, második a haláskárosodás tünetei. A következő tünetek jelentkezése esetén haláskárosodás állhat fenn, ezért érdemes szakemberhez fordulni tartós fülzúgás, amelyet azonban számos más egészségügyi probléma is okozhat. Ezért tartós fülzúgás fennállása esetén kiemelten fontos mielőbb orvoshoz fordulni, nehézség a magas hangok, például madárcsicsergés, ajtócsengő, telefon, ébresztőóra, halásában, nehézség a beszéd megértésében, például más alhangzók félreértése. Nehézség a beszélgetések követésében zajos környezetben, például
2: étteremben,
5: piacokon vagy társas összejöveteleken.
3: Most oké, halfás, ide vagy oda, tök jó lett a felismerés.
2: Ez egész szép.
5: Úgy előzheti meg, ha korlátozza a hangos zajoknak való kitettséget. A termék biztonságos használata érdekében. Tartsa a készülék leírás, vissza, beállítások olvasása, gomb.
2: Itt ugyanaz az ablak van.
5: Kérdéseket feltenni, lejátszák, kérdések lejátszák, meg az oldal vége. A gyermekek és fiatalkorúak, az oldal vége.
2: Ugyanaz.
4: Van a lejátszás, itt is ennyi
5: megosztás,
4: mondatot olvasni, csak.
5: Lejátszás, gomb.
2: Ha jót nyomok meg, akkor...
5: A gyermekek és fiatalkorúak.
4: Hé,
3: továbbra se jó.
2: Nézzük, hogy milyen funkciók vannak még, mert egyelőre csak az olvasással foglalkoztunk.
5: Vissza, gomb.
2: Vissza,
5: válaszont funkciót, a dokumentum olvasás, több oldal, pénz nem, prémium, több oldalas olvasás, prémium szolgáltatás.
2: Több oldalas olvasás,
5: pénz nem, prémium pénz funkció. Nem.
2: Na nézzük a pénz nemet.
5: Több oldalas olvasás, több oldalas jelzés. Olvasson hosszabb oldalakat az intelligens útmutatás segítségével. Megtudhatja, hogy hogyan irányítsa a kamerát a legjobb beolvasási szög megtalálásához. Kövesse az útmutató utasításait a teljes szöveg lefényképezéséhez, és tartsa stabilan, ha meghallja a feldolgozási hangot. A szöveg felismerése után egy új képernyő nyílik meg, ahol a VoiceOver parancsok segítségével navigálhat a szövegben, és megoszthatja azt más alkalmazásokkal.
2: Ezt már az előbb is akartam mondani. Marhaságot mond. Amikor már meghalljuk a feldolgozási hangot, tehát amikor fotózunk,
3: kell úgy tartani.
2: Dam, dam, dam, dam, dam, akkor már nem kell úgy tartani, akkor már el lehet venni. Előtte kell stabilan tartani. Igen.
5: Folytatás, gomb. Több oldalas mód, gomb. Megállít, gomb.
2: Jó, hát ezt azt hiszem, hogy fölösleges kipróbálunk, megyünk tovább.
5: Válaszon funkciót, a pénz nem, prémium funkció.
2: Itt a pénz nem.
5: Pénz nem, jelzés.
2: Nagyon hasznos.
5: Ismerje fel a valutákat, és hallgassa meg a bankjegy becsült értékét. Tartsa a kamerát legalább 30 cm-re egy bankjegytől, és az alkalmazás felolvassa azt. Folytatás, gomb. Pénz nem módon. Megállít, gomb.
2: Most itt az a baj, nem olvasta fel, hogy euró, dollár, kanadai dollár, tehát nem túl sok pénznemet ismer. Ezért mondtam, hogy nagyon hasznos, mert most nem olvasta fel, de magyar pénznemet nem ismer.
5: Válaszon funkciót, pénz nem, prémium funkció. Vonalkód, prémium funkció. Nagyító. Kép vagy PDF importálása. Előzmények elolvasása. Vonalkód, jelzés. Olvassa be a vonalkódot, és ismerje fel a terméket. Tartsa a kamerát egy vonalkódhoz legalább 30 cm-re, és az alkalmazás felolvassa azt. Folytatás, gomb. Vonalkód menüben. Megállít, gomb.
2: Jó. Akkor azt hiszem, hogy az olvasással végeztünk. Ez a jobb utolsó
5: válaszon funkció.
2: Tehát ez a válaszon funkció, de most felmegyünk a tetejére.
5: Menü,
2: először is itt a menü.
5: Menü. Barátok meghívása. Vissza, gomb, beállítások.
2: Beállítások.
5: Oktatóanyag. Előfizetések. Visszajelzés. Barátok meghívása.
3: Sikeresen
5: se értékelése.
2: Igen, itt
4: van. Előfizetések. Menü pont is.
5: Vissza, beállít, oktatóanyag. Előfizetések.
4: Hát nézzük.
5: Előfizet. Bak. Halvány. Gomb. Free plan. Unlimited access to the following modes. Első quick read. Instant read text with your camera. Második import. Read and explore text on the photos. Harmadik read history. Display your text recognition history. Negyedik magnifier. Zoom in and read the text with different background colors.
3: Ez bizony nem magyar. Itt arról beszél, csak nem értem, hogyha AI alkalmazás, akkor mi a bánatért nem fordítja el ez, mert igazából annyira nüansznyi dolog. Hát
2: ezek nem fordítja le.
3: Itt arról beszél, hogy a free, tulajdonképpen az ingyenes verzióban hozzáférhetünk az instant szkenneléshez, mint a Seeing AI-nál, az előzményolvasóhoz, a kép importáláshoz, tehát amikor elvileg egy képről információkat ad, ami a telefonunkon van,
4: vagy
3: a
4: PDF-ről.
3: Nagyítóhoz, vagy igen, vagy PDF-ről, meg a nagyítóhoz is. Ha jól számoltam, akkor ennyi.
5: Premium plan, inzúdes alfreje plan, servicces angunlok stefoloving modes, első smart scanner, automaticai detect fether yuu a retring to quick read a piece of text, a long document, a currency orbarco de második document. Read and explore longer document with the assistance of smart guidance and enhanced online OCR accuracy harmadik multipage scanning, scan document with multiple pages simultaneously and navigate through the text negyedik currency. Recognize currencies and hear the estimated value of a banknote ötödik barcode, scan barcode to hear the name and brand of the products with additional information. Get Unlimited Access to Super Sense Premium Features Bishelet King One of the Subscription Plans Bell of Hotodic Explorer, Stson New and Unfamiliar Environments and Tear About the Objects Tot Are Around Hetedic Find, Lutsa Te Specific Objects Suhasa Hair, Door, Troschitson, or Person Around Bishoning the Environment with Te Camera 8. Scene Describer, Capture a Photo and Tear the Most, Probable Description of Your Environment.
3: Ugye hozzáférünk azokhoz, amiket itt próbáltunk, dokumentum szkennel, több oldalas beolvasás, ugye ezeket néztük, vonalkódolvasó, pénz nem felismerő, ugye ezek is elvileg prémium szolgáltatások, de ezt írta is a menüben. Itt viszont, ahogy látom, kibővül a történet. Tehát itt környezetfelismerőt is ír, például különböző környezeti, vagy tereptárgyakat, például ajtó.
2: Oda mindjárt stb. Megyünk.
3: Aha.
2: Tehát még ezeket a funkciókat nem próbáltuk ki.
3: De ezek miért nincsenek a funkcióváltó képernyőn?
2: Mert van egy olvasás részlege az alkalmazásnak, tehát két részből áll. Az olvasás az egyik, a másik meg a környezeted. És ezt még nem próbáltuk.
3: Aha, hát akkor itt sorolja fel azokat, amik úgy elérhetőek. Itt az árát nem írta? Vagy jobbra
2: nem
3: nincs?
2: Értettem még, menjünk jobbra.
5: Lifetime subscription 44.990 forint. Gomb.
3: Igen, ez a lifetime, ez úgymond örökös, bár ugye meddig örökös, amíg az applikáció létezik, tehát ez 45.000 forint a korlátlan, hát mondjuk úgy, hogy lifetime örökérvényű hozzáfér, de tudjuk, hogy semmi sem örök.
4: 44.000 forintért.
3: Valami
2: 45?
3: Havi.
2: Egészen pontosan.
5: Leari subscription 9790 forint per év. Gomb.
3: Egy van évre majdnem 10.000.
2: Év.
5: Monthly subscription 999 forint per hónap. Gomb.
2: És egy ezres havonta.
3: Az mondjuk úgy, akár meg az évi is korrekt lehet, bár még nem győzött meg engem annyira, hogy egyből évre előfizessek.
2: Az évi? Most miért hozod ide kedves le? Hallgatónkat? Szeretem.
5: Payment will be hargett to iTunes account at confirmation of purchase. All subscription plans automatically renew unless autorenew.
2: Jó, ez már ilyen, hogyan lehet fizetni, és hasonlók.
5: Bak, halvány,
2: mindenki megnézi,
5: gomb,
2: akit előfizetések. Azt mondta, hogy a back az halvány, de azért visszament. Itt majd erre kell figyelni, hogy néha azt mondja a visszagombra, hogy halvány. Ettől függetlenül működik.
5: Visszajelzés. Barátok meghívása. Super sense értékelése. Vissza, vissza,
2: még
5: gomb,
2: visszamegyünk.
5: Vissza, elalkód, gomb, on, menü, felfedezés, gomb, kopintson
2: a felfedezés. Most megyünk a felfedezés,
5: gomb,
2: mert ez az olvasás volt.
5: Menü, felfedezés, ja. Gomb, kopintson
2: a menü, gomb, után
5: felfedezés, gomb, kopintson a felfedezés képernyő megnyitásához. Gomb, menü, gomb, jelzés. Üdvözöljük a felfedezés képernyőn, ahol körbenézhet, és értékes információkat kaphat fizikai környezetéről. Ezen a képernyőn három szkenelési mód található. Az objektum felfedező módban átvizsgálhatja fizikai környezetét, és hallhat a körülötte lévő objektumokról, például ajtókról, székekről, emberekről és egyebekről. Ha további részleteket szeretne megtudni, akkor kopintson a jelenet leíró gombra, egy fénykép készítéséhez, és hallgassa meg a környezet legvalószínűbb leírását. A keresés módban kiválaszthat egy adott tárgyat, például ajtót vagy széket, és hangjelzést fog kapni, amikor megjelenik a kamerában. A legjobb szkenelési eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a telefont mellkaszintben, függőleges helyzetben tartsa úgy, hogy a hátlapi kamera öntől elfelé nézen. Ahogy körbejár, az alkalmazás megmondja, mit lát. Reméljük, hogy tetszeni fog a felfedezés képernyő.
3: Okay, képernyő gomb. Nagyon fog tetszeni, Mr.
5: Objektum felfedező módon.
2: Na nézzük, akkor ez az első, az objektum felfedező.
5: Olvasás gomb, kopintson az olvasás képernyő megnyitásához.
2: Tehát itt tudnánk vissza kopintani, most mentünk jobban, az olvasás képernyő, ez a felfedező képernyő. Tehát ebből a két részből áll az alkalmazás, az olvasás és a felfedező.
5: Megállít, gomb, jelölje ki a funkciót, az Objects Explorer aktív, gomb.
2: Itt is lehet, itt a végén funkciót kijelölni, most az Objects Explorer aktív. Megnézzük, hát ha felismer valami.
5: Laptop, mikrofon, laptop, asztal, táblagép, táblagép.
2: Ez lenne a keverőpult.
5: Mobiltelefon, ajtó, farmernadrág, emberi arc, emberi arc, emberi kéz, szék.
2: Hát így nagyjából ennyit
5: számítógépes
2: ismert.
5: Egér.
2: Fel.
5: Laptop.
2: Ezt szereti
5: számítógép billentyűzet.
2: Nézzük akkor, könyv, hogy milyen funkciók könyv, vannak könyv, még. Most a
5: könyv,
2: dokumentumunkra könyv, hiszi könyv, azt, hogy
5: könyv,
2: könyv. De igazából erre már nincs is szükségünk, úgyhogy ennyit a hallásvédelmi tájékoztatóról. Nézzük, hogy
5: emberi
2: milyen funkciók
5: arc
2: vannak még.
5: Jelölje ki a funkciót, az Objects vissza, objektum felfedező, prémium szolgáltatás.
2: Ezen voltunk most.
5: Keresés, prémium szolgáltatás.
2: Ez is egy prémium.
5: Jelenet leíró, prémium szolgáltatás.
2: Hát igazából akkor itt mindegyik prémium szolgáltatás. Nézzük meg a keresést.
5: Keresés, prémium szolgáltatás. Személyi kategória. Személy, emberi arc, emberi kéz és így tovább.
2: Itt különböző kategóriákat találunk.
5: Ülés kategória. Ülés, szék, pad és egyebek.
2: Ülés.
5: Ajtó kategória. Ajtó, kilincs.
2: Most mi lehet még az ajtó kategóriában, ha nem ajtó? Tehát ezért még kellett egy kategóriát
3: kapu.
2: Jó.
5: Lépcső kategória. Lépcső, létra. Kuka kategória. Szemetes, szemetes konténer. Jármű kategória. Autó, kerékpár, vonat és egyebek. Fürdőszoba kategória. Dupla WC, mosdó, fokefe és egyebek. Konha kategória. Vízforraló, mikrohullámú sütő, sütő és még sok más.
2: Választhatok kategóriát.
5: Poharak és palackok kategória. Kávés csésze, üveg és kancsó.
2: Mondjuk, ha megkérhetlek benneteket akkor itt a stúdióban, ne a fürdőszoba kategóriát válasszátok, mert nincs WC.
3: Én a jármű kategóriát választanám.
2: Nincs szoba WC a stúdióban.
5: Eszközök kategória. Villa, kész,
2: kanál. Amit volt már, hogy sajnáltunk egyébként, de... Mikor hosszúra nyúlt egy adás.
5: Táskák és kiegészítők kategória. Kézitáska, esernyő, fülbevaló és egyebek. Elektronika kategória. TV, laptop, billentyűzet és még sok más.
2: Talán ez lesz a miénk.
5: Elindít. Elektronika kategóriába tartozó tárgyak keresése folyamatban. Kérem, pásztázon körbe. Laptop. Laptop. Laptop. Laptop.
3: De a másik felismeri, az több.
2: Picit többet tudod. Ez az idegesítő.
3: Borzasztó.
2: Ez nem tudom, mi akar. Tehát arról akar tudósítani, hogy az alkalmazás aktív? De akkor miért egy ilyen hangot? Na jó.
5: Válassza ki a funkció.
2: Milyen funkció van még?
5: Jelenet leíró. Prémium szolgáltató.
1: Jelenet leíró gombon.
5: Jellemző kiválasztása. A jelenet leíró aktív. Gomb. Fényképezés. Gomb.
2: Hát akkor fényképezünk.
5: Fényképezés. Valószínűleg egy asztali számítógép egy faasztalon ül.
3: Köszönjük.
5: Mentés a
3: galériába. Rendezik nekem gomb. Jelenetet.
5: Fényképezés. Gomb.
2: Mi fogunk jelenetet rendezni, hogyha csak ennyit ír?
5: Fényképezés. Valószínűleg egy asztalon álló asztali számítógép.
3: Most ül vagy áll? Előbb még ült, közben felállt a géped?
4: Asztalon álló asztali
2: Kedves hallgatók, hogy felállt-e a gépem, ezt azt hiszem, hogy nem taglaljuk tovább.
3: Mondhatok egy
2: itt a műsor vége. Mondjál konklúziót, mert a műsor és ennek az alkalmazásnak így nagyjából ennyi a vége.
5: Mentés a galériába, fényképezés.
3: Jellemző kiválasztása.
2: Most a jellemző kiválasztása, még ezt megnyomom, de...
5: Jelenet leíró, keresés, objektum felfedező, vissza, gomb,
2: igen,
5: vissza,
2: ez, menü, úgy, hogy gomb. Az alkalmazást bezárjuk.
3: Hogyha most találkoztunk volna először F-féle alkalmazásra, akkor azt mondom, hogy az újdonság ereje úgy elbűvölt volna, bár akkor se feltétlenül zengtem volna örömódákat, de ilyen már van, és jobb van. Ez egy kicsit kiforratlan próbálkozásnak tűnik nekem, olyan hebehúrja az egész kinézet, ez, hogy a lejátszás nem működik, meg nem nagyon tud olyat mutatni én szerintem, ami már ne lenne más applikációban, és annyival nem olcsóbb, annyival nem... Tehát nem látom okát, hogy miért pont ezt használjam. Még annak látom okát, hogy ezt pont miért ne használjam.
2: Nem lenne más applikáció, és nem lenne jobb, mert csinálok BIMAJ-jal egy fényképet, és sokkal jobb eredményt kapok.
3: Benne van a fejemben ez a hülye.
2: Jó lesz.
3: Én nem kételkedem a fejlesztő jó szándékában.
4: Jó zene.
2: 49 ezer forintért én sem kételkedem.
3: Na jó, hát igen, mondjuk a havi 1000-ért az más, de továbbra is, tehát nem, szerintem ez megkésett, ezt már túlhaladták. Most lehet, hogy ez van még kezdeti fázisban, lehet, hogy egy fél év múlva sokkal jobb lesz, én nem tudom, de jelen állapotában én ezért nem fizetnék. Sőt, nem, még ingyen se igazán használnám, mert egyszerűen van más. Máté, te hogy vélekedsz erről?
2: Azért nem tudok megszólalni, igen, mondja Máté a véleményét, mert lehet, hogy én vagyok a fajék egyszerűségű valaki, de én elindítom a BIMAJ-t, csinálok egy fotót, és sokkal részletesebb információkat kapok, és felismer itt egy csomó tárgyat, amit ez nem.
4: De a dokumentum olvasója az, legalábbis maga a mód az tetszett, mert azért az úgy jó belőtte, főleg másodszor, amikor csináltad a képet. Pontosabban ő maga csinált képet, amikor úgy ítélte, hogy jól tartod a telefont. Az elég jól sikerült arról a hallásos papírról.
2: ez egy gépelt oldal, ez annyit tennék hozzá, hogy én egyszer olvastam, és sikerült bimájájjal orvosi kézírást is.
3: Ez engem leginkább a Seeing AI applikációra emlékeztet engem ez a SuperSense.
2: Hát valahogy emlékeztet.
3: Sok funkciót akartok onnan átültetni, csak nem olyan jó, mint Amaz.
4: Én próbálgatom majd azért. Főleg a dokumentummód, azt tetszik.
3: Még egyel több van, lehet próbálgatni. Most legközelebb most megpróbálunk Androidosat hozni, mert utóbbi időben több iOS-et mutattunk. Most már legközelebb hozok valami Androidosat, ami reméljük, hogy ennél azért jobb lesz. Majd azt mondom, hogy legalább ilyen jó lesz, de ezt rájöttem, hogy ezt nem mondom.
2: Kedves hallgatók, Robit fogják szaván. Androidos tervek egyébként vannak még. Androidosokat sem hagyjuk cserben. Hogy miért fogalmazok ilyen rejtélyesen? Nem árulom el.
3: De nem ám, mert most elmegyünk be.
2: Ki? Megyünk innen. Búcsúzik önöktől az az ember, akinek dallamtapadása lett ettől az AI zenétől, vagy nem is tudom, hogy ezt AI játsza a basszusgitáron. Minden esetre Rauch Róbert.
3: Búcsúzik önöktől az az ember, aki a SuperSense segítségével dokumentumokat fog olvasni, de kíváncsi ennék, hogy ha próbálgatja, akkor összekeveri az arcát egy farmer nadrággal. Szakács Máté!
4: És búcsúzik önöktől az ember is, aki ezt az alkalmazást bemutatta, Bojtor Zoltán.
2: Hát lehet, hogy most nem erre leszek éppen a legbüszkébb.
4: SuperSense, pedig nekem azért a dokumentum olvasó rész az ott leszámítva, hogy a lejátszás gomb az nem működik, pontosabban csak az első sort olvassa egyébként.
2: Inkább az utolsót, vagy nem is tudom, hát mit olvas, de elég fura. Na, mi is elolvassuk az utolsó sort, az van ideírva, kedves hallgatók, mindjárt nézem, hogy hölgyeknek puszi, ilyen uraknak pacsi, pá, mi van itt tovább írva, a viszont hallásra, szevasztok.
3: Szevasztok.
4: Gephasz csapat kukat gmail.com.
3: Az zsidó nyitva tényleg.
4: Ide írja.
3: Jövő héten jövünk, kedves hallgatók. Legyen szép hétvégéig, használják ki a jó időt és a pünkösdi ünnepet, vigyázzanak magukra, és találkozunk jövő héten itt.
2: És nagyon kellemes hosszú hétvégét.
3: Megyünk, mert ezt már nem lehet tovább feszíteni.
6: Szevasztok! Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
7: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter. Szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az Újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
8: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
9: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Évi 2500 óra forró napsütés, tápanyagokban gazdag, a Tisza hordalékával dúsított talaj, genetikailag nemesített vetőmag és mintegy 250 éves tapasztalat. Ez a négy hozzávaló kell a világhírű szegedi paprikához. A növényt Európába Kolumbusz Kristóf hozta Amerika felfedezésekor. Kezdetben közeli rokonával, a paradicsommal együtt dísznövényként termesztették. Emellett gyógynövényként is számon tartották. Külföldi karrierjét hascsikarás elleni gyógyszerként kezdte a paprikából készített tinktúra. Ma ételízesítőként gondolunk rá, pedig számos más kedvező hatással rendelkezik. Tartalmaz vitaminokat, serkenti az emésztést és fájdalomcsillapító hatása is van.
11: Örleményben az E-vitamin az, ami a legnagyobb mennyiséget jelenti vitaminforrásként. Az E-vitamin a magban található.
10: A szegedi paprika a szabadalmi hivatal által hivatalosan bejegyzett védjegy. Így kizárólag a hagyományos tájkörzeten belül termesztett fűszert hívhatják, hiszen csak ezen a területen érvényesülnek a paprika termesztéséhez rendkívül kedvező időjárási feltételek. Ilyen a már említett 2500 napsütéses óra, ami garantálja a nagy színtartalmat, amitől a paprika szép piros lesz. A megérett termést hagyományosan szeptember második felében kezdik el szüretelni, mégpedig teljes egészében kézzel. A leszületelt paprikákat megmossák és felfüggesztve szárítják körülbelül 3 hétig. Ez egyben az utóérlelés is. Ezután következik a fertőtlenítés.
11: Az élelmiszerbiztonsági követelmények ma már olyan magasak, hogy tovább kell pusztítanunk a termékben a mikroorganizmusokat, ezért egy természetes hőkezeléssel, gőzzel elpusztítjuk a fűszerpaprika felületén lévő baktériumok, penészgombák jelentős hányadát.
10: Ezen az úton halad végig a szárított paprika, hogy fertőtlenítő gőzben megfürödve porrá darálják. Egyébként a paprikák között is a leggyorsabb a legjobb. Azaz a korán érő tövek a legaromásabbak.
11: A legjobb minőség a különleges. Ennek a legmagasabb a színanyagtartalma. Nagyon mély piros szint ad az ételeknek, és hát az íze nyilván a legjobb, a legtisztább, hiszen az első szedésű, legjobb, legegészségesebb termésekből készül.
10: A minőség titka tehát a paprika színanyaga, az úgynevezett kapszantin. Másik fontos élvezeti szempont, hogy a paprika csípe vagy sem. Ez az 1930-as évekig nem lehetett kérdés, ugyanis eredetileg mindegyik tő csípős volt. De a század elején találtak egy genetikailag eltévedt, nem csípős palántát. Ezt nemesítették tovább. Az összes mai édesízű palánta ennek az egykori különleges tőnek a leszármazottja. Ma már ebből fogy a legtöbb. 10-ből 9 csomag ételízesítő nem csípős. És hogy az őshonos paprika minek köszönheti erejét? A kapszaicin nevű anyagnak, ami kizárólag a zöldség erezetében található. Tehát ha ezt kivágjuk, a paprika édessé varázsolható. De térjünk vissza a paprika gyárba. A csirátlanítás után a paprikát megőrlik. Mégpedig szigorúan hagyományos módszerrel, terméskőből készített malomkövön.
11: A köves őrlés melegítő hatásától az olaj megolvad, és ez az olaj körbeveszi a paprika szemcséket. Ez az a momentum, amikor a paprika egy szép tüzes piros fényt, színt kap.
10: De kell némi szakértelem a főzésnél is. Nem mindegy, hogyan használjuk az értékes piros port.
12: Nagyon kevesen tudják azt, hogy a paprika nem csak ízesít, tartósít és sűrít. A paprika ugyanúgy sűrít, mint egy liszt.
10: Tartósító hatása miatt nélkülözhetetlen a paprika, például a kolbász készítésben. De természetesen a hagyományos magyar pörkölteknek, leveseknek is elengedhetetlen hozzávalója.
12: Nagyon fontos az is, hogy körülbelül 20-25 percnyi forrólás után jön elő az a színhatás, színező hatás, illetve a zsírban oldódó vitaminok akkor jönnek ki bele, ha minimum 20-25 percig forrásba tartjuk a paprikát.
10: A paprika, ami volt már hascsikarás elleni gyógyszer és dísznövény is, mára jellegzetes magyar fűszerként a világ minden részén fellelhető. Exportcikként visszavándorolt őshazájába, Amerikába is. A világon ugyanis Magyarországon kívül itt vagy a legtöbb belőle.
13: Ladies and gentlemen, this is Roman Tremuzin.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdély Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre!
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.

0: Pliom, a feldolgozások műsor minden szombaton. Nekem ez így jó. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlavija téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Világviszonylatban is élen jár az a magyar fejlesztésű okos mini labor, amely akár életeket is menthet. A készülék segítségével akár egy házi orvos, egy mentőorvos vagy egy sürgősségi orvos is néhány perc alatt helyben a levett vérből elvégezhet olyan vizsgálatokat, melyekhez eddig komplett laboranalízisre volt szükség. Hogy mi hívta életre ezt a fejlesztést, arról Szabó Barnabást, a fejlesztésben résztvevő csapat egyik munkatársát, Balázs Zsanett kérdezte.
1: Alapvetően a betegágy melletti diagnosztika vonalán gondolkoztunk, hogy a páciens közelébe kerüljön az a diagnosztikai eszköz, az a mérés, amire éppen szükség van, és így tévedtünk oda, hogy olyan eszköznek a fejlesztését kéne elkezdenünk, ami több paraméternek a mérésére alkalmas, és oda is lehet telepíteni a betegágy mellé, vagy akár a házi orvoshoz. Aminek neki indultunk, az kardiológia, illetve gyulladás területén paraméterek, ilyen például a szívinfarktus specifikus troponinnak a mérése, vagy gyulladásra specifikus a CRP mérése, vagy Lidimer mérés, de folyamatosan bővítünk, és tévedtünk például a HbA1c méréséhez is, és nagyon fontos nekünk a diabetes vonala is, és így a HbA1c gyakorlatilag a diabetológiában egy meghatározó paraméter, ami szintén belekerült ebbe az eszközbe, de már most nem csak gondolkozunk, hanem dolgozunk új paramétereken is. Jellemzően vér alapú paraméterek, akár újvegyes vérből is tudunk mérni kvantitatív módon, de vannak olyan paraméterek elképzelések, amik akár vizeletből is később majd tudnak bizonyos paramétereket meghatározni.
2: Tehát ez az, amikor tőlünk leveszik a vért, majd elkerül egy laborba, végül pedig megkapjuk az eredményeket?
1: Ennek pont az a jelentősége, hogy ezt nem kell megvárni egy ilyen eszközzel, hanem a paciens oda megy, és akár a házi orvosnál egy új vegyes vérből, paramétertől függően, attól függ, hogy mit mérünk, kvantitatív eredményt kap. És nem kell elmenni a laborba, hanem egy gyors mérési lehetőség, gyors visszacsatolással.
2: Mennyi ideig tart ez a vizsgálat? Míg amíg mondjuk a beteg elmegy a laborba, megkapja az eredményeket, az legkevesebb 24 óra. Ez a vizsgálat mennyi ideig tart, és mennyi idő alatt kap kész eredményt?
1: Néhány percre függényben úgy kell elképzelni, hogy van egy kis asztali eszköz, ami akár elemmel is működhet, tehát lehet hordozni is, és a páciens odaül, akár új vegyes vérből is, ez azt jelenti, hogy egy új túrással, egy nagy csepp vérből, gyakorlatilag egy kis kazettát kell elképzelni, amire rácsöppentik ezt a mintamennyiséget, és megfelelő adalékanyagokkal gyakorlatilag behelyezve ugye a készülékbe, a készülék már automatikusan tudja, hogy mennyi úgynevezett inkubációs időt kell végigvárni, ami néhány perc, ez a 3-tól 10 percig, paramétertől függően. Gyakorlatilag a páciens érkezésétől mondjuk úgy, hogy 15 percen belül van egy mért eredmény adott paraméterre. Speciális szoftver funkciókat is kifejlesztettünk, ami arra ad lehetőséget, hogy akár több paramétert is egymás után lehessen mérni átlapolással. Tehát az azt jelenti, hogy ha több paraméter van, akkor a páciensek nem kell megvárnia egyenként az összeset, hanem a készüléktől szólni, hogy melyik teszkazettát kell a készülékbe rakni.
2: Tesztelték már betegekkel? Volt már szakember kezében a készülék?
1: Természetesen magának a fejlesztési folyamatnak az egy fontos része, aminek az egyik nagyon fontos mérföldköve az, hogy beteg mintán legyenek végig ellenőrizve ezek a mérések, és itt szorosan együtt dolgozunk nagy kórházak a laboratóriumokkal, és szakemberek segítségével értékeljük ki ezeknek az eredményeit, mert a döntést is akkor úgy hozzuk meg, hogy ez a készülék milyen területen használható, mint például a közvetlen a betegellátásban, a házi orvosnál, de akár sürgősségi osztályon is.
2: Hazánkban újdonságnak számít ez a készülék. Világviszonylatban mennyire tudtak újat alkotni?
1: Ezeknek a készülékeknek a lényeg az, hogy az információt minél jobban, minél gyorsabban jutassuk el a megfelelő döntéshozóhoz, a pácienshez is, de az ott esetben az orvoshoz, vagy akár a laborrendszerbe is. Olyan szempontból új, hogy ezek a mérési eredmények nagyon jól összefoghatók, és megfelelő szabványok segítségével, sőt azokon túl olyan szoftveres megoldások vannak benne, hogy komplexen lehet kiértékelni ezeket a mérési eredményeket, fölküldeni akár egy központi adatbázisba, vagy a házi orvosnak az adatbázisába, és lehet eljutatni bárhova, sőt, mi több, a készülékek beköthetők akár olyan nagy kórházi rendszerekbe is, és központból lehet szoftverfrissítést és egyebeket végezni rajtuk. Bizonyos paraméterek alapján ítélik meg a rendszer, a szoftveres és egyéb megoldások pedig mindenhol nagy újdonságnak számítanak. Ez a terület egyébként igen forrong, hogy a nagy adatmennyiséget, illetve paraméter specifikus, páciens specifikus adatokat hogyan lehet feldolgozni. Tehát akár még adatfeldolgozás szempontjából érdekelt szakemberek is nagy érdeklődéssel fogadták ezt a rendszert.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Szivárvány! Szivárvány!
2: Szivárvány!
5: Szivárvány!
2: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül! Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül! Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
8: Igazi legendák szólnak most is az elmúlt 30 évből. A következő 120 percben az amerikai kislemezlista legjobbjaiból válogatunk 2003-at felidézve. Kellemes szép napot mindenkinek, ez itt a U.S. Fever Show, Sommer Gábort hallják. Már is belevágunk tehát a mai tallózásunkban méghozzá egy olyan hölgyel, aki annó még 1992-ben csatlakozott a Disney Channel-ön futó The New Mickey Mouse Clubhoz, ahol Justin Timberlake és Britney Spears mellett gyakran feltűnt, 94-ben kezdődött el zenei pályafutása, amikor Japánban Keizo Nakashimivel elkészítette az All I Wanna Do című duettet, később pedig 98-ban visszatért az Egyesült Államokba, és felkérték a Mulan című Disney film betétdalának, a Reflection-nek az elkészítésére. Ő pedig nem más, mint Christina Aguilera, 2003 májusában a Fighter volt a legjobb, az amerikai kislemez lista élén végzett, utána pedig hallgatjuk Beyoncé és Jay-Z első közös felvétele. 2006 júniusának legjobbja, nem sokára itt a US Fever Show-ban. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger. When I

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ez itt tehát a legendák órája, vagyis a US Fever Show. Beyoncénak 2003 nagyon-nagyon sikeres év volt, hiszen ekkor kezdett el szólóban énekelni, és ekkor jelent meg első önálló lemeze is, sikert sikerre halmozva mindegyik dalával, duettjeivel, vagy éppen szóló dalaival is. Az előbb már hallgattuk férjével közös dalát, a Jay-Z-vel közös duettet, és még mindig maradunk a koprodukcióban készült daloknál, hiszen 2003 augusztusában Sean Paul-lal közös Baby Boy szerzeménye is a number one pozíciót érte az amerikai kislemezlista élén. Aktualitás egyébként Beyoncéval kapcsolatban, hogy a 2010-es Grammy gálán 10 kategóriában jelölték, ebből pedig 6-ot díjra is váltott, ezzel pedig a legsikeresebb női előadóvá vált a Grammy történetében. Szóval hallgatjuk a folytatásban Beyoncé és Sean Paul közösét, a Baby Boy-t, 2003 augusztusának legjobbját, utána pedig a decemberi lista vezetőt, ugyancsak Beyoncétól még a Me, Myself and I, nem sokára itt a legendák órájában.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hogyha mindenki kibeyoncézta magát, akkor ígérem, most már több dalt nem fogunk hallgatni az ex-Destiny Child-tól, hanem jönnek a további listavezetők 2003-ból az amerikai kislemezlista éléről, és ami pedig a folytatást illeti, rockot fogunk hallgatni, méghozzá egy olyan amerikai rockbandát, amit 1995-ben Arkansasban alapítottak, méghozzá az énekes zongorista Emily, illetve a gitáros Ben Moody által. Két kislemezt, illetve egy demo CD-t jelentettek meg kezdeti korszak Origin néven, még 2000-ben, első teljes lemezük pedig a Fallin 2003-ban jelent meg, ebből több mint 15 millió lemezt adtak el, és két Grammy-díjat is nyertek ezzel az albummal. Egy évvel később az Evanescence kiadta az első élő koncertalbumát Anywhere But Home címmel, ebből több mint 1 milliót tudtak értékesíteni. 2006-ban jelent meg az Evanescence második stúdióalbuma The Open Door, amiből mindmáig több mint 5 millió fogyott. 2009. júniusában Emily, az Evanescence énekesnője bejelentette, hogy már kőzerővel dolgoznak a csapat következő albumán, ami valamikor 2010 második felében fog majd megjelenni. A dal pedig, amit mi hallgattunk 2003-ból, az bizony a Daredevil a Fene Gyerek című film betét dala is egyben. A Paul McCoy-jal közös Bring Me To Life nem sokára itt a legendák órájában. Előtte azonban a Black Eyed Peas nagy visszatérése és egyben Fergie bemutatkozása is 2003-ból. A Where is the Love? Már is itt a US film.

Igen, csak változatosak leszünk a mai legendák órájában zenei stílusok tekintetében, hiszen rock után irány az R&B, és hallgatunk egy olyan hölgyet, aki még gyermekkorában templomi kórusban énekelt, sőt még hegedűn, zongorán és szaxofonon is tudott játszani. Hogy ma ezeken a hangszereken mennyire boldogulna el Kelis, ezt nem tudjuk. Egy, ami biztos, a középiskola, a középiskolában kezdett el érdeklődni az R&B zene iránt, és miután végzett, elsőként a BLU-ban, vagyis a Black Ladies United-ben, később pedig a Neptunes nevű csapatban is énekelt. 2003. novemberében pedig Kelis egy igazán kihívó klippel hívta fel magára a figyelmet, a Milkshake pedig annyira jól sikerült, hogy át is vette a vezetést ekkoriban az amerikai kislemezlista élén. Kelis és a Milkshake után pedig jön az énekesnő egykori férje, férj és feleség egy blokkban, méghozzá mindössze 2 évig voltak ők házasok 2005 és 2007 között, az úriember pedig az a Ness, aki 2003. márciusában ugyancsak vezetni tudta az amerikai kislemezlistát. Klasszikus zenei dallamok is felfedezhet az I Can-ben, méghozzá a Fürelis alapjait vette alapul Ness. Őket hallgatjuk tehát a folytatásban, itt a US Fever Show-ban.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Zenék, amelyek soha nem mennek ki a divatból, 2003-ban pedig Amerikában egyszerűen imádták őket. Már is folytatjuk ezek sorát méghozzá egy 1986-ban alakult együttessel, ska zenekarként alapította meg John Spence, Eric, illetve Gwen Stefani. A No Doubt több sikeres dalt szerzett, legismertebb talán a Don't Speak, a Hey Baby, illetve az It's My Life. Az együttes azonban 2004-ben feloszlott, mert énekesük Gwen Stefani szóló karrierbe kezdett, nemrégében azonban a No Doubt a rajongók nem kis örömére újra egyesült, és 2009-ben turnéra indultak, hogy üdvözöljék régi rajongóikat. 2003. decemberében egy búcsúdalt dobtak össze, azóta természetesen tudjuk, hogy azért mindig édes a visszatérés. 2003. decemberi listavezetőnk nem sokára a No Doubt és az It's My Life, előtte azonban a már jól ismert Nickelback 2003-ból a Someday volt akkoriban a legjobb, már is ezt hallgatjuk itt a legendák órájában.

Félidőhöz közelítünk a 2003-as év tallózásában, a US Fever Show-t pedig egy olyan amerikai hip-hop duóval folytatjuk, amelyet Atlantában alapított André 3000, illetve Savannah Antoine, saját zenei stílusukat pedig elég sok kategóriába besorolta az Outkast, játszanak ők funkot, soul-t, popot, elektronikus muzsikát, rockot, verseket is szavalnak, de megtalálható zenéjükben a jazz, illetve a blues több eleme is. A duó számít minden idők legsikeresebb hip-hop formációjának, 6 Grammy díjat nyertek mindmáig, és több mint 25 millió eladott lemezzel büszkélkedhetnek. 2003. októberében az Outkast féle héjjá bizonyult Amerikában a legjobbnak, már is indítom ezt a felvételt, az óra zárásában pedig Sean Paul-t pörgetjük bemutatkozó dalával, a Get Busy-vel, egy kis szünet után pedig természetesen folytatjuk a 2003-as év legjobbjaival, szóval önök is pihenjenek egyet, azonban ne menjenek sehova, a US Fever Show nem sok

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Drágul az átutalás a Revolutnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metá csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segíts át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
4: Továbbra is nagy legendákat hallgatunk az elmúlt három évtizedből. Folytatódik a U.S. Fever Show. Köszöntöm Önöket, Sommer Gábor vagyok. Már is folytatjuk tehát a 2003-as év amerikai lista vezetőivel, és ott folytatjuk, ahol az előző órát abba hagytuk, nevezetesen Sean Paulnál, akinek zenei karrierje 1996-ban indult, amikor is több kislemezt is kiadott. 96-ban megjelentette a Baby Girl-t, ami első volt azok közül a regis lágerek közül, melyek feldobták a jamaikai zenei életet. Sean Paul hamarosan biztos helyet tudhatott magáénak a sziget dancehall előadói között. Hamarosan az egyik leghíresebb lett azok közül, a DJ-k közül, akik a 90-es évek közepén megkíséreltek új szint vinni a jamaikai zenében. Az igazi dancehall rajongókat elkápráztatta Sean dalszerzői képessége, és hamarosan a lányok legfőbb kedvencévé lépett elő. Az ismertséget a 2002-ben megjelenő Dirty Rock hozta meg neki, amelyből csak az USA-ban 2 millió példány kelt el. Ezután pedig már egyenes út volt a hírnév felé, duettezett már Keisha Cole-lal, Beyoncé-val, Rihanna-val, Sasha-val és sok más előadó művésszel. 2003. júliusának legjobbja Amerikában a Like Glue volt, ezt pillanatokon belül indítom, utána pedig Pink felvételét is pörgetjük 2003. januárjának legjobbjaként, a Family Portrait, nem sokára itt a US Fever Show-ban.
5: Feel that chain now. Yeah, yeah. Sean Paul. So me go so then.

Ez itt még mindig a legendák órája, olyan dalokkal, amelyek soha nem mennek ki a divatból. Egészen távoli vidékre utazunk majd nem sokára, hiszen egy orosz együttest hallgatunk, két énekesnővel az élen, Julia Volkovával, illetve Jelena Katyinával. 2000-ben robbantak be a köztudatba, bár sokan nem tudják, hogy már 1997-ben megalakult a Tatu. Az együttest nagyon megragadta egyébként a közlekedési baleset témát, és angol nyelvű lemezük címe 200 km per hour in the wrong lane, vagyis 200 km per órás sebességgel a rossz sávban. Második nagylemezük a Dangerous and Moving, a harmadik nagylemezük pedig a sokak által nem is ismert Happy Smiles. A baleset hangulat az egyébként pár videóklipük is hozzájárult, a Not Gonna Get Us-ban egy teherautóval száguldanak, illetve a 30 Minutes-ben felrobban egy körhinta is, de megemlíthetjük még a Lőgyi Invalidi árokba zuhanó embereit is. Talán a Tatu pont ezzel vívta ki a figyelmet, hogy nem csak a mindenki által énekelt szerelemről és divatról készített dalokat, hanem megragadott egy igazán új témát, igaz, ez sokaknak visszatetsző lehet, akár csak korábbi színpadi megjelenéseik, de erről már letettek. 2003-ban robbantak be az európai köztudatban, illetve Amerikában is a listavezetők voltak első sikerdalukkal. Az All the Things She Said eredeti orosz nyelvű verzióját hallgatjuk nem sokára, a Yashos Lasumát azonban előtte megelőzi, ugyancsak ennek a hónapnak az egyik legjobbja, Busta Rhymes és Mariah Carey közös az I Know What You Want, már is itt a legendák órájában. I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A tató után maradunk még mindig a keményebb vonalnál, ugyanis továbbra is rockot hallgatunk, ráadásul egy duplázást 2003-ból egy olyan amerikai rockbandától, amelyet Mississippi-ben alapítottak 1996-ban, Brad Arnold, Matt Roberts, illetve Todd Harrell alkotja a Three Doors Down csapatát. A banda első sikerét a Kryptonit című dalukkal érte el, debütáló albumuk pedig 2000-ben jelent meg The Better Life címmel, mindmáig 16 millió lemezt el adva ebből. 2003 februárjából jön először a When I'm Gone, utána pedig októberből egy lírai hangvételű dal, azóta is a szerelmesek nagy kedvence, a Three Doors Down és a Here Without You Baby. Nem sokára itt a US Fever Showban.

0: best top leader hits from the last 30 years.
1: US TV.

0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót.
3: Sokan vannak ugye a zenei iparban, hogy énekesnőként elkezdik, utána úgy gondolják, hogy zenei producernek is átállnak, ruhatervezőnek, modellnek, és hát éppen hogy cseréli fel ezt a sorrendet, az pedig már mindenki lelki ismeretére van bízva. Így van ezzel a mai napig. Ashanti Douglas is egy amerikai zenei producer, színésznő, táncos, modell és nem utolsó sorban énekes, aki a 2000-es évek elején lett igazán ismert, sőt még egy Grammy-díjat is nyert debütáló albumával, amelyen megtalálható.

Még mindig nem fogytunk ki a 2003-as kedvencekből, és egy olyan latin dívával folytatjuk, aki bizony megmutatta azt, hogy lentről is lehet kezdeni, és egészen a csúcsig jutni, ugyanis Jennifer Lopez nem ám énekesnőként kezdte a karrierét, hanem először többek között láthatuk MC Hammer You Can Touch This című 1987-es klipjében táncolni, Jennifernek az áttörést pedig Janet Jackson egyik videóklipje hozta meg, amikor szerepet kapott az 1993-as That's the Way Love Goes-ban, majd pedig ezt követően a világ körüli turnén is ott táncolhatott Janet Jackson mellett. Jennifer Lopez zenei karrierje 98-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette egy önálló album kiadására. Az énekesnőt olyan producerek vették szárnyuk alá, mint Rodney Jerkins, vagy éppen Corey Rooney. A két sikerproducer segítségével Jennifer zenei karrierje beindult, első lemeze az On The Six rögtön az amerikai Top 10-ben debütált, a megjelenését követően pedig a legnagyobb latin előadók, úgy mint Ricky Martin, vagy éppen Erykah Iglesias riválisává vált. 2003-ban pedig az LL Cool J-jel közös All I Have bizonyult többek között a legjobbnak Amerikában. Mindjárt hallgatjuk Jennifer Lopez-t, előtte azonban Eminem felfedezettje 50 Cent 2003. januári bemutatkozó dalával, az In The Club-bal, már is szólít a US Fever Show-ba.

A végéhez érkeztünk a mai multidézésnek. 2003 amerikai legjobbjait pörgettük az elmúlt 120 percben. Van még azonban két dalunk, ami mindenképpen bemutatásra vár, méghozzá az egykori NSYNC frontember, azóta pedig már az amerikai, és hát hanem az egész világ nőbálványai közé tartozó Justin Timberlake, 2003 áprilisi Rock Your Body lista vezetője egyrésztről, végül pedig zárszavunk Lumidin Never Leave You-ja lesz majd 2003 júliusából. Én ezekkel meg is köszönöm az elmúlt két óra kitüntető figyelmét, arra sarkalom önöket, hogyha szeretik az örök, megunhatatlan dalokat, akkor jövő héten se hagyják ki a US Fever Show-t, hiszen 1980-ba fogunk majd utazni, ebből az évből fogunk válogatni amerikai listavezetőket. Én tehát búcsúzok, jövő héten azonban remélem találkozunk. A US Fever Show-t és Szommer Gábort hallották, legyen szép a további napjuk, maradjanak velünk továbbra is, viszont hallásra!

0: Papír Rádió.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információfeldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segíteni. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat, és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körönkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Műsorajánló.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje. Minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
9: Szivárvány.
10: Szivárvány.
11: Szivárvány.
10: Szivárvány.
11: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
12: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
13: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
0: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 24-én köszöntjük az Eliza és Eszter nevű kedves hallgatóinkat. Az Eliza női név germán eredetű, az Elizabeth rövidüléséből önállósult név. Az Elizák május 24-én kívül ünnepelnek még február 19-én is. Becézése Eli, Elike, Ela, Elácska, Lizi, Lizike és Lizácska. A név képviselője ön, kedves Eliza. Ezen a napon köszöntjük még Eszter nevű kedves hallgatóinkat is. A név eredete nem tisztázott, héber vagy perzsa eredetű, jelentése Mirtusz, csillag. Az Eszter név kedves, barátságos, nyílt személyiséget jellemez. Becézése Eszti, Esztike, Eszterke, Ettike, Pöszi, Pöszike, Pöszke. Jeles viselői Bartók Eszter, énekesnő, Horváth Eszter, szinkronúszó, Ónódi Eszter, színésznő, Tóth Eszter, költő, író, műfordító és ön, kedves Eszter. Ezen a napon ünnepelnek még a Csepel, Godwin, Hanka, Jana, Mária, Miléna, Simeon, Simon, Simónia, Simonetta, Szófia, Vanessa, Véta, Vince, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóink. Kis.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 24-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1607. május 24-ével kezdünk. Ekkor a London Társaság hajóival érkezett gyarmatosítók a Roanoke-szigettől északra megalapították Jamestown-t, az angolok első állandó észak-amerikai települését. Jamestownban volt az új világ első törvényhozó gyűlése 1619-ben, amelyen a virginiai angol telepesek határozatot hoztak egyebek mellett az adó és közügyekről, az erkölcsről és a dohány árának megállapításáról. Az első törvényhozó gyűlés augusztus 14-ig ülésezett. A 19. századdal folytatjuk. 1819. május 24-én megszületett Viktória királynő, Nagy-Britannia és Írország uralkodónője, valamint India császárnője, aki Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től 1901-ig. Folytatjuk a századfordulóval. 1900. május 24-én megszületett Eduardo de Filippo, olasz színész, rendező. 1924-jel folytatjuk. Május 24-én megalakult a független és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 22 évet lépünk előre. 1946. május 24-én meghalt Salusinszky Imre újságíró, szerkesztő. Az Est című század elejé lap szerkesztője, 1933-tól főszerkesztője. Ő építette ki a lap tudósítóhálózatát, jelentős szerepe volt a magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének újjászervezésében is. És még mindig a 20. század. 1972. május 24-én meghalt Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. És még mindig a 20. század. 1993. május 24-e Eritrea állam nemzeti ünnepe. Etiópia elismerte egykori tartományának függetlenségét, amelyről előzetes népszavazással is döntöttek. Ugrunk most a 20. század végére. 1999. május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. 1909-ben megalakultak az első nemzeti parkok Európa szerte, 9 Svédországban. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
1: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. május 24-e, Pünkösd vasárnap. Vegyétek a Szent Lelket. Evangélium Szent János könyvéből 20. fejezet 19-től a 23. versig. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat, Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Elmélkedés. Az új teremtés kezdete. Vegyétek a Szent Lelket, mondja Jézus, és lehelletével, mint a teremtés hajnalán, új életet lehel az apostolokba. Ez az új teremtés kezdete. A bűnnel megsebzett világban Isten egy új népet hív életre, akik az irgalmasság, a megbocsátás, a kiengesztelődés szolgálatára kapnak meghívást. Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, fordulópont. Az zárt ajtók mögött ülő tanítványokból tanúságtevők lesznek. Nem a maguk erejéből, hanem a Szentléleknek köszönhetően. Az egyház születésnapja ez. Nem intézményként, hanem küldetést kapott közösségként. Minden hívő, aki részesül a lélek ajándékaiban, küldetést kap, családban, munkahelyen, közösségben. Ott kell jelen lennünk, ahol békére, megbocsátásra, igazságra, örömre van szükség. Ahol a lélek jelen van, ott élet van. Ott az újrakezdés bármikor lehetséges. A Szentlélek ajándékai nem pusztán különleges kegyelmek vagy lelki élmények, hanem állandó működések bennünk. Az ajándékok célja, hogy elmélyítsék bennünk Isten ismeretét, szeretetét és az élet szentségre való törekvést. A bölcsesség ajándéka nem egyszerűen emberi okosság, hanem az a látásmód, ahogyan Isten lát. Segít a mennyeiek fényében értékelni a földi dolgokat, és úgy dönteni, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Amikor egy nehéz helyzetben hirtelen világossá válik, mit kell tennünk, akkor a Szentlélek működik bennünk. Az értelem ajándéka képessé tesz arra, hogy felfogjuk Isten igazságait. Elmélyedjünk a hit misztériumaiban, és megértsük az evangélium üzenetét. Amikor egy bibliai szakasz egyszer csak megszólal bennünk, és úgy érezzük, hogy ez most nekünk szól, nekünk mutat utat, akkor ez a Szentléleknek köszönhető. A jó tanács ajándéka segít helyes döntéseket hozni, eligazodni a lelkiismeret hangja szerint, és megkülönböztetni a jót a rossztól, különösen erkölcsi kérdésekben. Amikor belső indítást érzünk, hogy valamit megtegyünk vagy elkerüljünk, és akkor vagy később világossá válik számunkra, hogy az volt a helyes, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezetett minket. A lelki erősség ajándéka egyféle isteni bátorsággal tölt el minket. Kitartást ad a próbatételek idején, segít hűségesen megmaradni a hitben. Amikor van bátorságunk kiállni az igazságért, tanúságot tenni vagy elviselni a szenvedést hittel és méltósággal, akkor Isten lelke működik bennünk. A tudomány ajándéka nem világi tudás, hanem annak felismerése, hogy minden teremtmény Istenre mutat, és hogy az anyagi dolgokat Isten rendje szerint kell használnunk. Amikor képesek vagyunk meglátni Isten kezét a természetben, egy emberi sorsban, vagy egy egyszerű hétköznapi történés mögött, akkor a Szentlélek vezetett minket ebben a felismerésben. A jámborság ajándéka az Isten iránti gyermeki szeretetet jelenti, amely nem félelemből, hanem bizalomból fakad. Élő kapcsolat ez Istennel, öröm az imában, tisztelet az emberek és szent dolgok iránt. Amikor belső vágy és igény támad bennünk az imádságra, az eucharisztiára, vagy amikor mély együttérzést érzünk mások, különösen a szenvedők iránt, akkor a Szentlélek keltette mindezt bennünk. Az Isten félelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet Isten szentsége iránt, továbbá annak tudatát, hogy ő hatalmas, én pedig az ő teremtménye vagyok. Segít elkerülni a bűnt, mert nem akarunk elszakadni tőle, akit szeretünk. Amikor szívünkben megszületik az Isten közelség iránti vágy, vagy amikor egy bűnt már nem pusztán szabályszegésként, hanem szeretettörésként élünk meg, akkor a Szentlélek gyújtotta meg bennünk az Isten félelem lángját. A Szentlélek hét ajándéka nem különlegeseknek szól, hanem minden hívőnek, aki kész nyitott szívvel kérni és befogadni ezeket. Jelenlétük legbiztosabb jele az, ha lassan, de biztosan átformálódik az életünk. Szentlélek Isten, töltsd el szívemet ajándékaiddal. Add nekem a bölcsességet, hogy Isten szemével lássam a világot, az értelmet, hogy megértsem az ő igazságait. Add a jó tanács ajándékát, hogy mindig a helyes utat válasszam, és a lelki erősséget, hogy kitartsak a hitben. Kérlek, adj tudományt, hogy felfedezzem Isten jelenlétét mindenben, jámborságot, hogy örömmel és hűséggel szolgáljam őt, és Isten félelmet, hogy alázattal és szeretettel tiszteljem az Urat. Jöjj el, Szentlélek, alakíts át egészen, hogy életem Isten dicsőségére szolgáljon. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 17.-18. században Pest és Buda polgárai városszerte fogadalmi szobrokat, képeket, kápolnákat emeltek, hogy ott imádkozzanak az egyre terjedő pestis járvány ellen. Az első pestis szobrot a Mátyás templom előtt építették 1706-ban.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Az alkohol elbutítás nyomorba dönt. Na most ez most vagy nem igaz, vagy rossz a sorrend.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámé, sziasztok.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas, 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei, az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöld rendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Huszár Péterné Sauer Gertrud, a Szentlélek eljötte. Az apostolok pünkösdnapján vártak otthonukban, mikor nagy-nagy szélroham lett. Megijedtek nyomban. Megjelentek köztük hatalmas lángnyelvek, íj formában jött el rájuk a Szentlélek. Idegen szavakra nyílott mindenek ajka, hogy Isten dolgát a nép a maga nyelvén hallja. Akkoriban sok idegen élt a nagyvárosban. E csodát látva sokan összesúgtak nyomban. Mi történt ezekkel? Bortól részegedtek? Péter felelt. Nem. Az Úr kegyére leltek. Hisz a próféta mondja, meg vagyon ez írva, kitölt az Úr lelkéből az őt szolgálókra. Az ifjak prófétálni fognak, a vének álmot látnak, hogy elmondják Isten dolgát, az egész világnak. Az Úr csodákat tesz a mennyben, jeleket a földön, füstöt, lángoszlopot, míg az ő napja el nem jön. A nap majd elsötétül, a hold vörössé válik, mindaz, mit megélnek, az Úr nevében látszik. De bántást nem szenved, ki hiszi az Istent, hisz az ő kegyében mindnyájunkat megment.
4: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: uram.
1: Szépernő. Egy régi szőkéhez. Csak annyi volt veled szerelmem. Csak annyi volt. Egy kézfogás idegen helyen. Egy fuvalom. Nem is tudom mi. Nem is tudom. Csinált virágot megszagolni. A kisasszony a zongorán áll. A kisasszony. Elsétál, beleüt, odább áll. Két fellek közt a hold, hogy elmegy. Két fellek közt csak annyi volt velem szerelmed. Aranygyertya sötét szobán át. Aranygyertya. Nyíló ajtó eloltja lángját. Őszi fák közt jutott eszembe. Őszi fák közt a földre nézek elmerengve. Mintha régi tallért találnék. Régi tallért. S keresném rajta a királynét.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a pusztába!

Jó estét, gyerekek! Elmesélem, mi történt, amikor a Csacsi macska akart lenni. A Csacsi megnőtt, megerősödött. Egy napon teherhordásra fogták be. Kesergett is emiatt nagyon, hiszen addig csak játék volt az élete. Amikor pedig megpillantotta a napon sütkérező cirmos cicát, csak lógatta a fejét bánatosan. Dolga végeztével bekötötték az istálóba, de bizony még enni sem volt kedve. Én is inkább macska akarok lenni, mondta a Csacsi. A macskának semmi gondja, semmi dolga. Csak fekszik a napon, sütkérezik, ha megunt, a tejet iszik. Milyen sors vár én rám, hordhatom a terhet, amíg bírom. Csak hogy a macskának nincs ám olyan hosszú füle, mint neked, szólalt meg a bárányka. Majd prémsapkát teszek a fejemre, és eltakarom a füleimet, felelte a Csacsi. De a macskának patája sincs, mondta most a lovacska. Hát majd puha papucsot veszek a lábaimra, és senki sem hallja a patáim csattogását, magyarázta a Csacsi. Túl nagy vagy te ahhoz, hogy macskának nézzenek, hápogott csúfolkodva a kacsa. Összekuporodom majd sütkérezés közben, és senki sem veszi észre, hogy ilyen nagy vagyok, okoskodott tovább a Csacsi. Úgy is tett, ahogy mondta. Prémsapkát tett a fejére, puha papucsba bújtatta a patáit, aztán leheveredett és összekuporodott. El is aludt. Hanem egyszer csak a gazdasszony hangja riasztotta fel. Ennyi te lusta macska, kiáltott rá a gazdasszony. Csak lopod itt a napot, heverészel a kamrába, megszaladgálnak az egerek? Nem akarok egeret, tejet akarok, kapta fel a fejét a buta Csacsi. Még hogy tejet, na, sitsz a kamrába, fogj magadnak egeret, parancsolta rá a gazdasszony. Bodri kutya azt hitte, hogy a gazdasszony a macskával pöröl. Morogni kezdett, aztán szaladva igyekezett a gazdasszony nyomába. Hol van a macska? Nézett Bodri erre is, meg arra is, fogát csattogtatva. Megijedt erre a Csacsi. Felpattant fektéből, közben a prémsapka lerepült a fejéről. A papucsokat elhagyta, és jobbnak látta, ha elmenekül. Hiszen a Csacsi van itt, a macska meg sehol, morogta csalódottan a Bodri, és eloldalgott. Hanem a Csacsi a kerítésig meg sem állt. Ott megtorpant, fújtatott egy ideig, aztán visszaballagott az istálóba. Na, milyen volt macskának lenni? Kérdezte kíváncsian a lovacska. Na, de felelte a Csacsi. A macska élete se jobb. Egeret fogatnak vele. Így hát mindegyikünknek megvan a maga kötelessége. Tette még hozzá bánatosan. Sorsába azért nem nyugodott bele egészen, és olykor-olykor makacskodik, csökönyösködik. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!

0: Matti Raunen meséjét Pálos Zsuzsa mondta el. A hangfelvétel 1970-ben készült.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Miért tisztelt hölgyeim és uraim? Büszkeségtől dakadó kebellel jelentem be műsorunk szenzációját. Következik Kulhánek, az éneklő kutya, elővezeti Ervino Kibédi, a világhírű állatidomány.

0: Hol van a kutya?
1: Skálázik.
0: Ilyenkor skálázik, amikor pillanatokon belül énekelnie kell.
1: Kissé fátyolos a hangja.
0: Nem baj, énekeljen fátyolosan, csak jöjjön be.
1: Nem lehet, nem akarja blamálni magát a közönség előtt, mert be akar nevezni nyáron a Táncdal Fesztiválra.
0: Egy kutya a Táncdal Fesztiválra.
1: Miért, csak macskáknak szabad?
0: Ebbe most ne mélyedjünk bele, minden percünk ki van számítva. A közönség érdeklődése a végsőkig felcsikázva. Jöjjön be az a kutya, és kezdődik el a produkció.
1: Jó, de mondja, hol a szíve felizgatni egy szegény kutyát?
0: De miért? Talán szívbajos?
1: Nem, de a vérnyomásom egy kicsit emelkedett.
0: Nem maga érdekel engem, hanem a kutya.
1: És velem a kutya se törődik?
0: Magával törődjön az esztéke.
1: Úgy, mint egy kutyával. Mindig azt mondják, hogy kutya bajom van.
0: Arról beszél, hogy mi baja van a kutyának.
1: Semmi. Kulhanek, mak egészséges.
0: Mondja ki, Bédikém.
2: Bösőpán.
0: Hogy lehet egy kutyának ilyen nevet adni?
1: Ez csak a művész neve.
0: Eredetileg hogy hívják?
1: Doktor Bujdosó Simo.
0: Maradjunk a kulhaneknél.
1: Jó.
0: Menjen ki hozzá be, igen? És parancsoljon rá, hogy tüstént kezdjen el énekelni.
1: Jó, de nem lehet rá parancsolni, mert dacos.
0: Fütyülök rá.
1: Ha fütyül, akkor fel fogja izgatni.
0: De én is felizgatom magam, ha nem jön be.
1: Na jó, hát akkor hozzá.
0: Ide figyeljen, háromig számolok.
1: Jó.
0: Ha az alatt nem jelenik meg a kutya, be fogom magukat perelni, szerződésbontásért.
1: Akkor hozzam?
0: Egy.
1: Igen, jó. Akkor szóval...
0: Kettő.
1: Nem lehetne...
0: Fél három.
1: Három, negyed, három.
0: 5 perc múlva három.
1: Na jó, hozzam a kutyát.
0: Hozzá a kutyát.
1: Kulhanek, gyere ki! Gyere, kiskutyám, bemutatom egymásnak az urakat. Kulhanek az éneklő kutya és Józsi bátyi.
0: Örvendek. Mondja, ez egy kutya vagy egy bornyú?
1: A bornyú lenne, már régen levágtuk volna.
0: Na jó, rendben van, hát most mondja, mit tud ez a kutya?
1: Úgy énekel, mint egy ágró szakadt pancsírta.
0: Ne beszélsze nekem a kutyát!
1: Kulhanek!
0: Hanem a tudását mutassa be!
1: Pillanat, hát nem lehet felizgatni. Tényleg azt akarja, hogy énekeljen?
0: Hát persze, hogy azt akarom, a kutya benne van a műsorban.
1: Na jó, hát Karnagy úr, legyen szíves, adjon egy át!
0: Nem a kászom, hanem a kutya.
1: Ő mázott eleget. Egész életével a szabadban nevelkedett.
0: Engem nem érdekel a kutya életrajza. Énekeljen.
1: Kulhanek, my dear, please, sing, singing, singing.
0: Mi az, hát nem tud magyarul.
1: Csak törve beszéli a nyelvet. Ugyanis 1945-ben született puszta Szabolcson, de később kivándorolt Ausztráliába.
0: Hát akkor már 23 éves?
1: Úgy van, a legszebb férfi korban van.
0: Hát ide figyeljen, egy perce belül nem énekel ez a kutya. Botrán csinálok?
1: Ne csináljon semmit, mert fölizgatja a kutyát. Nem akar most.
0: Miért? Mi baja? Talán éhes?
1: Nem, köszönöm, már vacsoráztam.
0: Nem maga, hanem a kutya.
1: Jaj, Kulhanek csak rágott ételt eszik.
0: És ki rágja meg neki?
1: Hát ő maga.
0: Hát akkor gyerünk, én megjeljek!
1: Mondja, nem lehetne megfordítani a dolgot? Inkább én énekelnék, és Kulhalek majd kísér.
0: És min fogja kísérni?
1: A járdán, mikor hazamegyünk.
0: Hát nem bánom, mentsük, ami menthető, énekeljen maga, és kísérje haza a kutya.
1: Ne énekeljek?
0: Nem
1: velem
0: kell.
1: Lehet beszélni, abba is hagytam.
0: Ide figyeljen, mikor énekelt ez a kutya utoljára?
1: 2 hete.
0: És mit énekelt?
1: Annál az első ügyetlen csóknál, drága!
0: Ne maga ő énekeljen!
1: Mondom,
0: ide figyeljen! Egyáltalán milyen protekció révén tudtak maguk ebbe a műsorba belekerül.
1: Nevetni fog a párizsi Moulin Rouge igazgatójának egyenes ajánlására.
0: Fantasztikus! Ő javasolta!
1: Bizony, mikor megnézte a produkciónkat, utána azt mondta, ezt maguk előadhatják a rádióban, de nálam soha!
2: Műsorajánló.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
6: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Hubbi Rádió.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: A vérellátórendszer nem csak hazánkban, de világszerte is folyamatos nehézségekkel küzd, hiszen még az igény egyre nagyobb, a véradományok száma csökken. Mindenre megoldást nyújthat egy nemzetközileg már jól működő program, amelynek célja, hogy a műtétek előtt a betegeknek ne legyen szüksége vérátömlesztésre. Dr. Gál Jánost, a Magyar Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság elnökét, Balázs Zsanett először a PBM program elnevezéséről kérdezte.
1: A Patient Blood Managementet jelenti, aminek a lényege az, megfelelő magyar fordítása így nincs is, hogy olyan eljárásokat alkalmazzunk, amelynek a célja, hogy a betegnek a saját vérét megőrizzük, tehát ne legyen szükség véradásra, transzfúzióra.
2: Ez azt is jelenti, hogy nincs szükség önkéntes véradásra?
1: Nem, ugyanis vérre szükség van, és alkalmazva ezt a módszert, ettől függetlenül lehet szükséges, hogy vért kell adnunk, tehát véradásra szükség van, de azt tudjuk, hogy aki vért kap, annak a szövődménye a műtét utáni szakban több lehet, magasabb lehet a komplikáció. Tehát ha egy módban rákerüljük el, ugyanis a transzfúzió, a véradás az egy szövettranszplantáció, ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát ez az egyik tényező. Tehát a betegbiztonság szempontjából fontos, hogy ne kapjon vért a beteg, ha ezt meg tudjuk oldani. A másik dolog, hogy egyre kevesebb vér van, pontosabban vér van, de az igény egyre jobban nő. Tehát ha mi tudunk úgymond spórolni, hogy kevesebb vért kell adni, akkor ezzel abszolút értékben is növeljük a rendelkezésre álló vérmennyiséget. Tehát véradásra szükség van, sőt, egyre több vérre van szükség. Ezzel az eljárással így is tudunk segíteni, ha kevesebbet használunk az egyik oldalon, akkor több marad a szükséges esetekre, más műtétekre, mert vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlen, és a beteg érdekében vért kell adnunk.
2: Romániában és Németországban ez a program már jól működik, és hazánkban.
1: Bizonyos elemeit mi is alkalmazunk már régóta, de ilyen komplexül, szervezetten és tudatosan ezt indítottuk el most ezzel a programmal, tanulva a német kollégáktól, a román kollégáktól. Tehát igazából ezek összességében nem tartalmaznak új eljárásokat, ezek új eljárások, technikáknak az összessége, amit most tudatosan, oktatva, céltudatosan és koncentrálva alkalmazunk. Tehát most sokkal szervezettebben működik, és ami a legfontosabb, felhívjuk rá figyelmet az orvosok, az orvos kollégák részére is, hogy ezzel a gondolkodásmóddal álljanak hozzá a betegekhez.
2: Ezt az új gondolkodásmódot az orvos kollégák hogyan fogadják?
1: Azt kell mondjam, nem is csak az orvos kollégák, már az orvosra hallgatóknál ezt oktatni kell. Igazából pozitívan, mert tudják, hogy miről van szó. Egyrészt ez betegbiztonsági kérdés, azért, mert kevesebb a szövődmény. Ha kevesebb a szövődmény, ugye akkor betegek előbb mehetnek haza. Nem kerül annyiba a műtét, nincs annyi probléma. Tehát ez mindenkinek az érdeke. Ezért mi fogjuk össze ezt a programot, mi koordináljuk, mert mi látjuk a beteget a műtét előtt, műtét közben, műtét után. Tehát mi egy koordináló szerepet töltünk be, de ebbe több kolléga is részt vesz. Tehát ugyanúgy belgyógyász, gastroenterológus, hematológus, transzfúziós szakember, sebész, traumatológus, tehát ez egy csapatmunka. Tehát a kollégák nyitottak, mert a végső cél az közös mindegyikünk számára, a betegnek a mielőbbi gyógyulása és a mind jobb minőségű gyógyulása.
2: Mi az, amit sikerült átvenni, átültetni a hazai gyakorlatba, mind a német, mind pedig a román kollégáktól?
1: A szervezettséget és azt, hogy milyen formában alkalmazzuk és oktassuk. Tehát mivel őnekik már vannak tapasztalataik, számszerű tapasztalataik is, de számszerű adataik is vannak, hogy 20%-kal csökken a szövődmény. Tehát mindenképpen van egy adatunk, egy tapasztalatunk, amire hivatkozni tudunk, amikor ezt oktatjuk és erről tárgyalunk.
2: Mik az eddigi eredmények? Egyáltalán vannak-e eredmények, hiszen elindult a program, ahogy ön is említette, vannak pozitív visszajelzések, és az eredmények látványosak?
1: Igen. Számszerű adatokat mi most gyűjtjük, tehát még ezeket nem dolgoztuk fel, pont azért, mivel ilyen konzekvensen összefogottan, ugye nem régóta, ugye most indul ez a program. Németországban vannak már nagyon biztató eredmények a szövődmények tekintetében, a gazdaságosság tekintetében, és Romániában. Mi tapasztalatok alapján mi is gyűjtjük ezeket az adatokat, de erről csak később tudunk beszámolni, azért, mert ilyen tudatosan és ilyen nyomon követve ez a program igazából most terjed el, és most indul.
2: Elindult a program. Mi a következő lépés?
1: Nagyon fontos az, hogy ezt minél szélesebb körbe elterjesszük és ismertessük a kollégáknak, orvostól hallgatóknak, és erről tudjon mindenki, tehát erről az új szemléletmódról. A másik fontos, ami szintén elindult, hogy van egy már a támogatottság a szakmai vezetőszervünktől, szakmai egészségügyi államtitkárságról, tehát ők is ezt látják, hogy ez egy jó módszer, támogatják, tehát a következő lépések ennek a kereteinek a biztosítása és minél szélesebb körbe való elterjesztése, ami elsősorban oktatási, tréning és képzési feladat. És ehhez tartozik hozzá természetesen a finanszírozásnak az olyan szintű átalakítása, hogyha szükséges, akkor a vér helyett alkalmazott vérkészítményeket is ugyanúgy tudjuk használni.

0: Nagyon köszönjük!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

Volt ott egy cukrászda, bár kopott, a szívünk ott egymásról álmodott. Szemben egy csengetyűs kis mozi, beültünk csókot váltani.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
9: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
14: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Arkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Drágul az átutalás a Revolutnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiókteléphez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundation 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Starsky és Hutch Jazz Club zenei szépség szalonja. Várja a készülékek elé a hallgatókat. Zsuffa Péter, fülbelövő. A zenei szépség szalonja várja kedves hallgatóit.
6: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hutch Jazz Club. A Nyoko Kollektívnek, a Big Bandjének a turné eseményeit nézem. Hát komoly turnéra indulnak. Ugye Harlemben, Hollandiában, Antwerpenben, Arnhemben, Hágában, Londonban, és még egy csomó helyen játszanak, Budapesten, nem se Tapolcán. Nem fogunk velük találkozni, de ebben a műsorban igen. Egy 16-os lemezt néztem ki, lazasság a köbön, és több dimenziós. profizmus. A New Cool Collective Matt Bianco, azaz Mark Reilly, The Things You Love című lemeze következik. A lemez a műsor úgymond hasznos idejét tölti ki, és rádobunk majd két felvételt a időtúli blogban. Popzene, latin zene, jazz, iszonyatos hangszerelés, borzalmasan komoly a dolog. A közreműködők tekintetében azért el kell mondanom, hogy itt van néhány olyan név, akiket azért érdemes megjegyezni. Ugye Benjamin Herman, ő a kulcsfigura, alt tenor szaxofon, bariton szaxofon, fuvola, ő a guru, nagyon-nagyon-nagyon imádom. Mark Reilly, ugye, akit Matt Bianco néven ismerünk gyerekkorunk óta, ő az énekhang. David Rockefeller, trombita, trombon, fuvola, Rory Rond, elektromos akusztikus gitár, Willem Fried, Fender zongora, Vox orgona és slide drum, az nem tudom mi, Leslie Lopez, basszus, elektromos basszus, stb. Jost Kroon, dobok, ütőhangszerek, Jost de Haas, ütőhangszerek, kongák, bongák, bongók, kongák, mindegy, tudjátok. Frank van Dock, kongák és ütőhangszerek. Úgyhogy ők a közreműködők ezen a lemezen. A Docks Recordsnál jelent meg egyébként a cucc, de az Air Music is kiadta. Nem, az Air Music adtak, és a Docks Recordsnál is megjelent a cucc. A Docks egyébként az rendszeresen nyugó kollektív kiadó, tehát ott a szerzők tekintetében számunként jelentős változások vannak, úgyhogy itt elég sok minden van, abban most nem megyek bele. Akkor nézzük a felvételeket. Az első hét felvétel fog jönni. Most itt a jazz lemezek track hosszúságait felejtsük el. Gyakorlatilag ugye rádióbarát hosszakot hallunk, tehát ilyen 3 és 4 percben vannak a számok meghatározva. Ugye ez a rádiózási standard. Azért, hogy ezt adják a rádióadók ezeket a zenéket, ne legyen az a probléma, hogy 8 perces egy felvétel, ami egy jazz előadónál szinte kölyök idő, semmi. A We Should Be Dancing az egyes felvétel, The Things You Love a 2-es, a Double Switch a 3-as, a Do The Right Thing a 4-es, a Don't Blame It On That Girl az 5-ös, a 6-os lesz a Count Me In, és a 7-es a Cry, ahol Elizabeth Troy működik közre ének hangjával. Jó, ez a műsor első felem, induljanak a felvételek. Nagyon komoly hangulat van, meg hát ez tánczene, ez konkrétan az. Oké, induljanak a zene.
7: Okay, this is Benjamin Herman from New Cool Collective for Starsky and Hot Jazz Club.
8: Oh,

Starski iż Hard Jazz Club. Starski.

0: Kedves hallgatóink! Adásunkat egy rövid technikai és egy hosszabb hatásszünet után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Konbanwa, Mariko desu. Minna Starsky and Hatchers Club
3: itt kedvenc rádió műsorok a Mini Starsky és Hatchers Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter és a Matt Bianco.

a gátok, amelyek fékezik ennek a ismertségnek a terjedését. Nem értem, de a lényeg az az, hogy nálam nincs változás, nálam a topban vannak, a csúcsok csúcsa. A Breaking Out jön most, utána a Bring It On, ez egyébként a Bring It On több lemezen is szereplő, úgymond New Cool Collective Standard. A Samba Italiano lesz a következő, majd pedig a Breaking Out jön Nicola Conte remixben, aztán újra pedig a Bring It On ugyancsak Nicola Conte remix változatában, és ezt követő jön a búcsú. A búcsú után pedig két felvételt fogunk rádobni, azt át kell nézni a másik lemezre. Ez a Pacsinkó lemeznek két felvétel lesz. A Sugárrással indulunk, a tízessel, és a Peace and Happiness lesz a Food Identuli zene, az egy kicsit nyugisabb, mert induljanak a felvételek, és jövök fel a búcsúra.

0: 9 rádió műsorát a Kommunisztárszki, és hát jazzklub a mikrofonon, hogy a Zsuffa Péter és Anyukó kollektívnek hallgattuk meg azt a lemezét, amelynek a legvégén éppként két Nicola Conte remix is hallható volt. A lényeg, hogy Anyukó kollektív ez a hollandiai zenekar, amelynek ugye kulcs figurája, és tehát a zenekarnak a szíve lelke a szaxofonos Benjamin Herman. Természetesen egyébként van többféle felállása a zenekarnak, nem csak big band, hanem kombó, stb. Szerintem még trióban is játszanak, amit Nyugó kollektívként lehet megnevezni, hiszen ott néhányan ott vannak, akkor az már az. Tehát néhányan kell jelen lenniük, és ott van a Benjamin Herman, akkor már ez nem lehet más. A Things You Love című lemez után akkor most ugrunk egyet, és következik egy, na most bepittyelt a telefonom, és tehát ugrunk egyet, és eljutunk a 2010-es Pacsinkó lemezhez, ahonnan a Sugar Rush indul el pillanatokon belül, ez időn túli zene első zenéje, aztán jön a Peace and Happiness, ez már tényleg csak a legbátrabbak fülét fogja elérni, akik elmentek a www.zsuffajazz.hu weboldalra, amelynek URL-jét idegen nyelvű hallgatóink kedvéért. Most így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információ feldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segíteni. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körönkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: A kopasz úrnak kész a teája.
6: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club Arturo Sandoval Fly to Freedom, repülés a szabadságba. A GRP-nál jelent meg 91-ben a lemez, Arturo Sandoval nevét pedig nálam egybe kötődött azzal a irgalmatlan virtuózitással a trombitán, ami egyébként játszik máson is, Timbales, meg mit tudom én, meg zongora, de a trombita hangzása az annyira félre ismerhetetlen, annyira alap, hogy az elképesztő. A lemez kitölti a műsoridőt, úgyhogy sőt, a vége le lesz keverve majd, de valami elképesztő, ami itt történik. A háttér hangok Ed Kall, Orlando Hernandez, René Luis Toledo, basszus Anthony Jackson. Az a fantasztikus Anthony Jackson, akivel nem mondom el újra, de találkoztam vele, én hülye nem szólítottam meg. Anthony Jackson egyébként a Dave Guzin és a New York Los Angeles-i államzenekarnak volt volt a basszus gitárosa. Is, egy nagy is ott van egy mondatban, tehát ott is, mert egyébként hol nem. Tehát Anthony Jackson egy elképesztő, fantasztikus, fekete bőrű basszus gitáros. Itt Budapesten, amikor láttam, akkor már ülve játszott egy széken, nagyon idős volt. Nicky Orta is itt van, ugyancsak basszus hang, a basszus gitárral. Doboknál Dave Weckl, félreismerhetetlen sound és elképesztő profizmus, hihetetlen technika. Orlando Hernández is dobol, de majd számonként ez változni fog. Ivi, Electronic Wind Instrument, Ed Kall, akkor fuvola, Arturo Sandoval, tehát ezt a hangszert is használja. Gitár, René Luis Toledo, a nevét már egyszerűen elmondtam. Arturo Sandoval énekel is háttérhangként, ütőhangszerek, Arturo Sandoval és Long John. Zongoránál Chick Corea, az egyes, a kettes és az ötös felvételeken. Hoplá, szakad a frekvencia. Mike Orta is itt van. Joseph Dogley, Michael Landy, szaxofon, Ed Kall, húrok, így, mint egy húrok. Alfred Brown, Elliot Yosef, Eugene Moy, Gene Orloff, Harry Zarashian, Leslie Levy, John Pintavel, Matthew Riamondi, Max Allen, Sanford Allen, Arturo Sandoval szintetizátoron is játszik, Andilo Perez mellett, a lényeget, kikapdostam a lényeget. Az első öt felvételre kerül most sor, az első blokkban, a Flight to Freedom a címadó felvétel, Daniel Perez a szerző az egyes felvétel, a Last Time I Saw You, a Richard Eddy a szerző az a kettes, a Caribeño, Arturo Sandoval szerzemény a hármas, a négyes lesz a Samba de Amor, René Luis Toledo a szerző. És a blokkot a psalmmal zárjuk, Chick Corea a szerző. Induljon az első öt felvétel. Egy kis figyelmeztetést kérem, mindenki megfelelő hangerővel, a környezetére tekintet nélkül, saját szórakoztatására hallgassa ezt a rádióműsort.
7: Vegyük észre, hogy a rádióműsor milyen vidám, derűs hangulatot

0: Egy földön kívüliről már tudunk. Rádió műsora van.
1: Fontos figyelmeztetés következik. Aki a műsor hallgatásának megkezdése előtt is nagyon vidám, gondtalan volt, annak ez az állapota tovább fokozódhat. A veszélyhelyzetek nem felismerése, a könnyelműség baleset veszélyes lehet. Azaz, ilyen esetben a műsorhallgatást követően kerüljük a magas létrára való felmászást, a gépjárművezetést és a vasaló használatot.

A kopasz fiú pazar stílusérzéke, fölényes tudása, remek frázisai és nagyfokú rögtönző képessége a Zsuffa Péter Jazz Klubban.

0: Figyelem! A most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
1: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
2: Hobby Rádió.
3: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, Arturo Sandoval, Fly to Freedom című nevezet hallgatjuk meg a GRP Recordsnál. 91-ben jelent meg. Arturo Sandoval neven állam összeforrott azzal a trombita szandal és irgalmatlan profizmussal és virtuózitással, amit itt a lemezen most eddig is hallhattunk. 3 felvétellel megyünk tovább, ezek lesznek a 6-os, a 7-es és a 8-as felvételek. Azaz a René's a Song, René Luis Toledo. Szerző a Body and Soul, ugye Edward Heeman és John Green Robert Soar, a szerzőpáros, és a 8-as felvétel a tanga. Ezt a tangát ne keverjük össze más tangával, Dizzy Gillespie a szerzője. Az a tanga, amire most bárki gondolt, az a tong helyesírásra van az angolban. Hogy ez a tanga mi lehet, ezt nem tudom, de tudjátok mit? Mindenki arra gondol, amire akar. Induljon az említett 3 felvétel.
4: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni.
5: Balance is such to gravity is irritating, what you cannot stretch is to you.
6: Peter Jufa Jazz Club, Fatal Malfunction.

0: A borneói páros disznó. Ez a valójában ártalmatlan erdei turkászó nagy fejfájást tud okozni. Furfangos viselkedésével hívta fel magára a modernkori etológia figyelmét. A gyakorlott, szinkronúszókat is megszégyenítő, még légzéstempójukban is megegyező párok a támadni készülő ragadozó ítélő képességének megzavarásával védekeznek. A kettős látás érzett csalódása még a páros disznót elejteni készülő vadászoknak is több órás, nehezen múló fejfájást okoz. Az emberi találékonyság miatt sajnos a borneói páros disznót mégis a kihalás veszélye fenyegeti. Ugyanis vadászatukhoz a páros disznóvadász egyik szemét beköti, így védekezik a disznók okozta fejfájás ellen. A borneói páros disznó fokozottan védett állat.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

Nádasdy Antal. Antal. Nádasdy Antal, Sarolta. Ő 20 éves, szép, teliholdas,

0: kis kacsa fürdik fekete zsírban.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és Arturo Sandoval Fly to Freedom című lemezet hallgatjuk, a GRP-nál 91-ben megjelent lemez, irgalmatlan profizmussal, és olyan szandal, és olyan technikával szól, hogy ihaj. A két felvétel, ami időtúli zeneként fog jönni, a lemez 9-es és 10-es felvételei. A Capricious de la Habana lesz Arturo Sandoval szerzemény a 9-es felvétel, ami indul majd mindjárt, és ez lesz ugye egyik időtúli zenénk, a másik pedig vastagul kifoglók, de a műsor időben lesz pedig a Marianela, szintén Arturo Sandoval a szerző. Arturo Sandoval természetesen megtalálható az interneten, nem is nehéz beírni a nevét a keresőkbe, érdemes utána menni, megnézni a videóit, és rácsodálkozni arra, hogy micsoda jazz muzsikusok vannak a világon. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádió hallgatók figyelmét. Remélem mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
2: Csak a végén még egyszer! Csak a végén még egyszer!
1: Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas, 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei, az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöld rendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Mikrofonok bekapcsolva, potméderek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!

0: Szevasztok!
1: Színes Magyar sorozatgyilkos műsor. Főszereplők. Anyu, a családügyek felvigyázója, magyar hangja Jenei Alexandra. A várost őrült kérdésekkel Bosszantovics külügyminiszter. Orosz hangja magyar, nem elnézést. Magyar hangja Orosz Zoltán. Jimmy, a maffia feje, magyar hangon Arati Tamás. Kátonyi Szilárd, mint az együgyű pizzás fiú. És Kulácsi Gábor, mint sztárhang technikus. Repül a, az éteren keresztül fölbeül és elterül. Ám mindenki nagyon terül. Kikészülni, vigyázz, szevasztok!
2: Tehát akkor szervusztok, szevasztok emberkék! Az 1200-as, 1300-as évek legnagyobb slágereivel újra itt vagyunk felején, fültük el, hallgassatok minket!
3: Nem sokkal elkezdünk beszélgetni a jövőről, Zoli, te most jött meg, egy kicsit csúsztunk.
2: Mindenki szeret a jövőn gondolkozni, és hogy mi is így voltunk ezzel, hogy mi lesz mondjuk holnap, meg lesz a betevő falatunk, az állásunk, és mi lesz mondjuk 50 év múlva. Erre nézzünk egy kis példát.
4: Tudományosan bizonyított vég, nem tény, hogy önmagaddal szemben követsz el bűntét, ha nem hallgatod a szevasztokot. A legjobbakat a legjobbaktól ez a szevasztok öreg magazin, egy órás kacskaringó a Reuma birodalmában. Röcsög már az ebéd, nekünk ennyi elég, a mikrofonok izzásponton, a székekben az első felelős, független magyar divisztérium, tajgai tagjai, úgy mint.
5: Elúztok, sziasztok, hello!
6: Elúztok, kedves rádióhallgató!
5: Mit kérdeztél? Milyen mákos tiszta?
6: Nem mákos tiszta, hanem gyugyókolbász!
5: Vietnámban vagyunk?
6: Nem!
5: Holnap a monszun szél felerősödik és északkeletire fordul!
6: Cecily! 50 évvel ezelőtt is ezzel poénkodtunk! Hülye gyerek!
5: Ez már az 1024. adás!
6: Hogy de jó!
5: Üdvözlök a kedves rádióhallgatókat a szociális otthonokban!
6: Szerbusztok, kedves öreg diákjaink! Hűséges hallgatók! Íreink következnek!
7: Pannika, két gyermeket szült alkoholista családanya, több plastikai műtéten esett át, 150 kg-os, rekettes hangjáról híressé vált rockénekes Nagyi könyvet adott ki életéről. Kisiskolások és óvodások látogattak el Szász Márton csoda nagyapához a 8. kerületi szanatóriumba 60. születésnapja alkalmából. Köszönetfogadó beszédében azt mondta a leépült tudós. 50 év a tudomány szolgálatában, 50 év a kefír fogyasztása mellett. Életmű Oscar díjat kapott McCully Culkin. A Keresztapa 5-ben felejthetetlen színészi teljesítményt nyújtott gyerekszínész olyan filmekben kezdte, mint például a Reszkessetek betörők, a Jó fiú, stb. Megnyitották az első univerzum közi repülőteret, ami az UFO királyáról repülőtérnek neveztek el. A megnyitót Göncz Árpád tiszteletbeli köztársasági elnök mondta el.
2: A lebontott országház épületének helyén felépített többszintes bevásárló és szórakoztató központot, PP, vagyis Parlament Plaza, ma adták át hivatalosan. Állj meg, kisfiú, kislány! Tudod, mi állt ezen a helyen az előtt?
8: Hát egy nagy darugép, ami megépítette a Multiplex kamuplánét.
2: Hát nem egészen, hanem pontosabban?
8: Nem tudom, az óvónéni mesélte, hogy a Duna.
2: Nem, az már 20 éve kiszáradt.
8: Hát akkor nem tudom mi.
2: Hát én se tudom. Na mindegy.
9: Te bácsi árul, de
2: el. Nem tudom, én se sajnálom, gyerekek. Kint a sakkozók így filozófálhatnak ezen.
5: Ezek a dilis műsorozatok semmit sem változnak. Mindig meg tudnak nevettetni. Na, te jössz!
7: Manci néni, tessék bevenni a gyógyszert. Tessék egy kicsit aludni. Hová tetszik rohanni azzal a rádióval? Ja, Istenem, az egész nyugdíjas otthon megbolondul, ha a szevasztok megy. De megértem őket, olyan viccesek.
10: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Kamu reklám?
1: De hová tűnik a fehér, amikor elolvad a hó?
0: Kamu reklámot hallottak?

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok, újra itt vagyunk a stúdióban. Nemrég elindítottunk egy sorozatot. A sorozat lényege, hogy keressük idősebb Szabó Imrét, Szabó Imikének az apukáját.
3: Nézzük most is meg, hogy sikerült az
2: első. Hallgassátok meg egy keresés. Telefonon.
4: Halló, tessék, Rácz Péter.
5: Kezdjük Csokom, a Lila Itebánál beszélek?
4: Igen, igen.
5: Csokom, ifjabb Szabó Imike vagyok, az apukámat keresem.
4: Ki az apukád?
5: A Szabó Imi. Szabó? Idősebb.
4: Nincsen. Akkor másik Lillát. Ez nem a ételbár. Ez már kocsma.
5: A kocsma? Igen, igen. Abból ott szokott lenni. Nem tetszik látni? Egy koszos kötött pulóver van rajta.
4: Na de most várjál már. Hát, tehát ez egy vendég akkor?
5: Igen, igen, igen.
4: Szabó Imi.
5: Szabó Imi.
4: Pillanat. Ilyen, hogy Szabó Imi. Szabó Imre? Igen, igen. Hát itt Szabó Imre apám nincsen.
5: Úramisten!
4: Miért?
5: Hát mert nyújtkor anyu leküldte a hélikerbe.
4: Igen?
5: Azt nem jött még haza. De múltkor is az volt, hogy elitte a kenyére valót. Na. Nincs ott biztos, egy koszos kütött pulóver volt.
4: Na várjál, apám, megkeresem.
5: Szakadt farmernadrág.
4: Várjál, várjál.
5: Papucs, lehet, hogy ott alszik valahol.
2: Ez volt az a pillanat, amikor elindult a keresésére, hosszan kereste.
6: De milyen érdekes, hogy milyen komolyan veszik ezt a dolgot.
3: Ha veszik, csak milyen eredmény, lehet, hogy már meg is találtam.
4: Te apám, itt nincsen ilyen.
5: Ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj el, ha nem kerítem elő?
4: Hát ja. Nincs ott, hát hidd el nekem, hogy...
5: Jaj, nincs. Nem alszik ott valami pad alatt?
4: Kicsoda ez a pár, már ne üljétsetek már, hát ki ez?
5: Oda szokott járni.
4: Hogy nézett?
5: Egy kis szakállas szemüveges, azt izé, mindig egy szakadt kötött pulóver van rajta, hódkoz.
4: Itt honnan
5: telefonálsz te? Itt honrul.
4: De hol vagy te?
5: Itt lakunk nem messze, a Pepita oroszlán fölött.
4: Hát de gyere le, akkor azt megnézed, apám. Hát itt nincsen, ez biztos.
5: Jó, van, köszönöm.
4: Hello.
5: Na, viszlát.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám?
1: Halló, halló.
2: Halló, jó napot.
1: Halló, na végre, hogy feljösszik. Jó lenne, ha minél gyorsabban ide jönnének, mert defektet kaptam.
2: Jó. Milyen fészkes fenél?
1: Köszönöm, napot kívánok.
2: Igen,
1: lenni,
2: ja, igen. Ugye? Csak.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: a csatát én nyertem.
1: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
2: Három kívánság következik. Itt van Dévényi Tibor.
3: Szerbusztok gyerekek, szerbusztok! Itt a három kívánság gyermek magazin, igazi kis csoda. Itt a Csió Chips, ugye csípitek? Na tapsoljatok kis papáim! Rutella is van, és szólnak nekem a háttérből tapsolni, atyajak! Ott átul az ördinket! Fantasztikus, tessék, dobom! Jaj, bocs, nem tudok akkor át dobni. Na, itt van az első kívánságunk Debrecenből. Tunyogi Ferike azt kérte. Na, de mondd el te, Ferike.
4: Azt kértem, hogy...
3: Na, mit kértél? Gyorsan mondjad, mert rövid az idő.
4: Azt szeretném volna kérni, hogy találkozhassak a padödővel, és annyi cheeseburgert kapjak a McDonald's-tól, amennyi az összsúlyuk.
3: Na, hát itt van a zenekar. Sziasztok! Meglepő volt a kívánság, ugye? Nézzük, hogy... Hát, kértek már tőletek ilyesmit eddig?
5: Mi is meglepődtünk hát a magon. De persze mindig szívesen teljesítjük rajongói kívánságait.
3: Azt nem mondta a kis Ferike, hogy a rajongótok, na de még itt van kis Aladár, a debreceni Meki ételbár igazgatója és gyártásvezetője. Teljesítitek a kívánságot?
6: Az az igazság, hogy gyors számításokat végeztünk, de legfeljebb 2010 decemberéig 24 órás munkaidő és Magyarország összes lakosának munkája mellett lehetne megvalósítani, de hogy ne busuljál, Ferike, itt van egy Mekis vonalzó, ezt még a Ronald Mekibá használta annak idején, aki egy gyermekfarmot is épített hozzád hasonló kis lurkóknak, ahol velünk együtt hancúrozott. Mert ő ám nagyon szerette az ilyen kis aranyos gyerekeket, egyem a bóvitádat, te...
4: Anyád.
3: Most pedig a nagyon népszerű együttes, a Epic Gag együttes van a színpadon. Épp gyúrásból jönnek, izzadtak, koszosak, büdösek, nagy tapsal fogadjátok a fiúkat, illetve Kovács Ferike azt kérte, hogy énekelhessen velük, hát melyik lesz az a sláger?
4: Hát túl soká voltam távol.
7: És köszönjük.
3: Köszönjük majd, máskor a fiúk most nem tudnak énekelni, nem hozták el a kazettát. Na és akkor, egy másik kívánság. Zajvicki Ferike kérte, hogy bepillantást nyerhessen a kosárfonó tótok munkájába, illetve, hogy velük együtt izzadjon a napon. Na, mi ezt teljesítjük, ám legyen majd a videó felvételt, bemutatjuk nektek. Most pedig... Jaj, már alig kapok levegőt, izzok is egy kis vizet, mint a Rózsa Gyuri kollégám. Izzik, mint a gödény. Egy újabb kívánság. Losonci Ferike, hát igen, a mai műsor varázsa mindenki, Ferike. Nos, Borbon Fivirkék egy lerobbant, földbe vált kunyában, de baromfikkal és apró jószágokkal egy fedél alatt csákra kidobott újságpapírokkal takaróznak. Na mi is a Ferike, mondjad, mi a kívánságod?
4: Egy pohár ionmentes és sugárzásoktól mentes vizet kérek csak.
3: Hát azt nem mondhatod, hogy nem teljesítjük, tessék, itt egy kis víz.
4: Köszönöm szépen! Folyó! Azt játszottak velem!
3: Azt nem mondtad, hogy ideg is legyen! Na, köszönjük neked!
8: Tibi bácsi! Tibi bácsi! Csak a Ferikéknek teljesítitek a kívánságát!
3: Igen, ma csak a Ferikéknek következő áldozatunk Szabó Ferike!
7: Szabó Manyika!
3: Manyika, na tessék! Ferikéből Manyika! Szerbusz Manyika! Manyika egy milliárdos gyerek, azt kérte, mit is kértél Manyika?
8: Hát az, hogy repülhessek el Amerikába, és ott a NASA-nak a központjába részt vehessek egy nagyon drága űrkutatási programba, közben pedig Las Vegasban nyaralhassak, és játszhassak is.
3: Na hát, itt áll mellettem a NASA vezetője, Adam Willington. How are you?
9: Oh, I'm fine, thanks.
3: Hey, innen a tolmács. Manyika, tegyél fel három kérdést.
8: Csókolom. Hány csillag van?
3: Akkor a Tolmács most éppen mondja, hogy how many, na Adam, hány csillag van az égen?
9: I don't know, but so much.
3: So much, tehát nagyon, úgy is mondtam, hogy sok, szóval második kérdésedet várom, Manyika.
8: Adam bácsi, milyen az űr?
3: Na milyen az üledem bácsi? Én is kíváncsi lennék erre.
9: Oh well, you know, the galaxy is very big and black and nullous.
3: Hú, micsoda információk. Ugye, Manyika? Na még feltetsz egy kérdést.
8: Igen. Jó, akkor utoljára azt kérdetné meg Adam bácsitól, hogy hányadika van ma?
9: Well, június 4-e van ma.
3: Nagyon szépen, köszönjük. Na most pedig tapsoljatok és menjen a zene!
10: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
2: Ha nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új költösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallotta.
8: Hobby Rádió.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Hol van Babics? Fenkölt, hát tulajdonképpen ez a szóvic adta az ötletet, hogy felkeressem egyik kedves jó barátomat. Mutatkozz be!
3: Gróf Sasovszky Kázmér.
2: Szervusz Kázmér, szevasz. Hát igen, itt vagyunk újra a vers minekinek kulturális szemezgetőben, kincsestárunk barát Isten hozott cimborkám. Elérszékenyülök arra a fényes is, meteoritként világló pályára is életútra gondolok, amit te bejártál, hiszen még kisvárosi bunkó voltál, mikor a egyiskolába jártunk, és tulajdonképpen verseid legmélyébb még mindig a falusi paraszti íz érződik, amelyet a tága botonod, az alföld oltod beléd. Még annó, miket vettél még magaddal erre a hosszú útra? Kik indítottak el pályádon?
3: Hát kérlek, anyám sütötte pogácsával együtt indultam ezen a hosszú úton, nem tudom, még emlékszel-e a Pénzki Jani bácsira?
2: Persze, igen.
3: Akinek az ülében ülve írtam első kisebb-nagyobb zsengémet.
2: Szép hexameterek voltak.
3: Még egy-két fotóm is van valahol, ha kutatgatok, de valóban, igen. Ahogy mondod, az Alföld az én hazám.
2: A tágabb otthonod. Ahogy a latin mondja, Juventus, Ventus, fiatalság, bolondság, ez volt jellemző a fiatalkori versenyre. Hogy jutottál mégis oda, hogy ötvözd az egyszerű paraszti tréfavilágot a gicsel?
3: Na most itt attól függ, hogy momentán te most, mint egy rádió műsorvezető, igen, ugye egy ilyen műsornak a műsorvezetője, mit nevezette gicsnek?
2: Hát figyelj, egyik versetben szeretnék idézni, majd utána te is mondasz verseket, de ez nagyon megkapó. A napsugarai bearanyozták a gombolyagért még csak nyúló kis macskát, és a távolban felszúgó szarvasok adtak hozzá est hajnali muzsikát. Hát az a sugalmatom van, hogy ez egy nagyon szép, csodaszép gics.
3: Hát
2: olvasnál fel verseidből valamit szemezgetésképpen, hogy a rádió hallgatók is fogják vizuálisan is el tudják képzelni a te költői nagyságodat.
3: Természetesen az ifjabb kori költeményeim közül nem tudom, emlékszel-e még, hogy megjelent a Szaros pelenkába csomagolták az életem című kötet, verses kötetem.
2: Igen, emlékszek valamire.
3: És abba volt egy ilyen vers, melynek a címe a szép gondolat, nem tudom, hogy mennyire...
2: Igen, azt hiszem, aki jártas az irodalomban, azt ismeri ezt a gyönyörű...
3: Igen, hát ezt felolvasnám itt kezdésként, tehát szép gondolat. Szép szombat, délután itt vagytam a csapot.
2: Csapot.
3: Felmentem a hegyre, hogy lehozzam a napot.
2: Napot, szép keresztvímek.
3: Szomjas lettem akkor, ott hagytam a papot. Lementem, s a sörömről lenyaltam a habot.
2: Hát csodálatos ez a mű, ahogy a való világ és a... Tehát a realitások és a hétköznapok világából hirtelen átcsapogsz a költői világba, mint egy az egyensúlyt keresve.
3: Hát nem nagyon tudom, szép, én csak szomjas voltam, és azért ezt itt le is írtam.
2: Mindenesetre nagyon szép vers.
3: Hát egy másik hasonló kötetből való versem az Agyrém címet viseli, ezt is, hogyha megengeded, akkor...
2: Persze, hiszen te korlátlan hatalmú uralkodó vagy a szavak pirodalmában, így is mondhatnók.
3: Tehát Agyrém, habos a söröm, nincs benne öröm, a hasamat csak tömöm, az agyamat megtöröm. Már megint hova a francba tettem azt a pontót?
2: Igen, ez is egy nagyon szép, hogy a bontó a saját lelki vívódásodat jelképez, mint egy szép metafora, nagyon szép, megható, igazi csemege az olvasóknak, ugye. Kázmérkám, azt is szokták mondani, hogy ez a legkiforrottabb alkotáson egyike. Hát ez már az igazi.
3: Valóban, bár még mindig nem az a teljesen kiforrott, neoprimitív stílus, amit én elsajátítottam itt.
2: Kázmérkám, azt hallottam, új köteted is megjelent.
3: Igen,
2: mi a címe?
3: Hát a nemrég jelent meg újra a kiadásban az Ásó kapa, nagy harang se vakarhatja le rólam című kötet, de most jelenik meg éppen a Ne szólj rám, nem fáj fejed című kötet.
2: A legújabb az Eltört hangsikolya egy labdába zárva, felrázva.
3: És nem keverve.
2: Igen, erre gondoltam, mi lesz a megigéző cím, amitől az olvasunk már a fedelet elolvasva katarziszt élnek át.
3: A cím az én saját lelki világomat tükrözi, ahogy olvastad is, tehát éppen a kedvenc versem itt található a Kiviszi le a szemetet címmel, ezt is felolvasnám, Kiviszi le a szemetet, mert én nem, az biztos, tehát nem
2: nagyon
3: tudom,
2: szép, hogy... Nagyon szép végszó is volt ez. Bár még van egy versen, amit azt mondtad, hogy feltétlenül el akarál olvasni.
3: Feltétlenül. Ez pedig a legújabb kötetem, a Melexika Mamusza Mikróba című kötetemből való, és a címe pedig a Bedugult Porszívó Cső. Akkor felolvastam neked ezt is, mint régió címborámnak.
2: Persze, itt vagyok, füllel lélekkel.
3: Sanyi bácsi forogna a sírjába, ha hallaná. Tehát repül a nehéz cső, ki tudja, hol hál meg, ki tudja, hol hál meg, kit hogyan tanál meg. Aztán rájövgéj egyszer, mikor miszorul beléje. Veszek inkább egy újat, a fene essen beléje.
2: Csoda szép volt, köszönjük szépen!
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Úgy érezzük, hogy a szorító keretek közé fékelődtünk, hogy, hogy mi mindig a követő barátom szavaival éljek, ugyebár!
1: Szevasz!
0: Hát nagyon szépen köszönjük a leveleket! Levél orgia volt meg itt az asztalon, nézzétek meg! Nagyon sok levelet kaptunk! Köszönjük szépen! És köszönjük a kitartó, szorgalmas rádió hallgatást is!
2: És akkor most levisszük a szemetet!
0: Igen, és most az lesz, hogy két rövid reklám után hamar reklám, igen, igen, ahogy a költő barátom is mondaná, ezután két rövid reklám!
2: És...
0: Szevasztok!
3: Jó a bétesz, szevasztok!
2: Jók legyetek!
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei, az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöld rendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
3: Hobbyradio.hu
0: A rádiót!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 25-én az Orbánokat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név az urbánus névből ered, jelentése városi, művelt, illedelmes és szellemes. Az Orbánok május 25-én kívül ünnepelnek még június 29-én, június 29-én és december 19-én is. Becézése Orbánka, Orbi, Orbika, Orbus. Jeles viselői a névnek: első Orbán pápa, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik Orbán pápák, valamint ön, kedves Orbán. Ezen a napon köszöntjük még Bagita, Bársonyka, Bedecs, Bedő, Csatád, Gergely, György, Madlen, Madléna, Magda, Magdaléna, Magdolna, Mahália, Márk, Márkus, Marléna, Szófia, Urbán, Urbána és Zsófia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 25-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek érdekességekkel, lássuk, hogy mik ezek. 1020. május 25-ével kezdünk, megszületett Szent Heterik Gergely, korában nem túl népszerű pápa. Vas szigorral lépett fel az egyházi méltóságok adásvétele a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Ebből a törekvésből indult ki az investitúra harc, amikor Heterik Gergely IV. Henrik német királyt 1076-ban Kanosszában vezeklésre bírta. A 17. századdal folytatjuk. 1681. május 25-én meghalt Don Pedro Calderón de la Barca spanyol író. Érdemei elismeréséül 4. Fülöp 1636-ban a Santiago rend lovagjává tette. Ő az Arzuela, a vígopera sajátságosan spanyol változatának megteremtője. Művei az Élet álom, az Álhatatos fejedelem és a Csodatévő mágus. A 19. század elejével folytatjuk. 1810. május 25-e az Argentin Köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója. Napóleon 1808-as spanyolországi hadjárata után Argentína a meggyengült anyaország ellen fordult, és egy év alatt kivívta függetlenségét. 20. század elejével folytatjuk. 1919. május 25-én 51 éves korában meghalt Sarah Breedlove Walker, amerikai üzletasszony, emberbarát, akit az első fekete milliómos nőnek tartanak. New York leggazdagabb néger asszonya volt, aki vagyonát úgynevezett göndör és gátló hajtonik eladásából és ingatlan befektetésekből halmozta fel. Nem mindennapi történet az övé, 12 év alatt egy mosónő, aki csaknem $2 keresett egy nap, gazdag és befolyásos személyé vált, becsült vagyona meghaladta az $1 millió. Még mindig a 20. században vagyunk. 1925. május 25-én először szállított utasokat Miskolc és Lillafüred között az erdei Lillafüredi kisvasút. 21 évet lépünk előre. 1946. május 25-e a jordán hassimita királyság nemzeti ünnepe. Ekkor alakult független királysággá a közel-keleti Transjordánia. 1963. május 25-ére lépünk Afrika napjára. Alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte Addis Addebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség és be nem avatkozás. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

0: hobbi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: 2026. május 25-e hétfő, a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának ünnepe. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 17-től 27. vers. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: valami még hiányzik belőled, menj, add el, amíg van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Elmélkedés. A gazdag ifjú története olyan kérdéssel indul, amelyet sokan felteszünk, őszintén vágyakozva: mi jót kell tennem? Az örök élet utáni vágy ott él az ember szívében, még ha néha el is nyomja a világ zaja. Az ifjú, akinek nem tudjuk meg a nevét, nem csak hallgatni akarta Jézust, hanem hozzá sietett, térdre borult előtte, jelezve, hogy keresi az igazságot. Jézus válasza két szinten mozog. Először a parancsolatokat idézi, azokat, amelyeket a zsidó fiú jól ismerhetett. Erre büszkén feleli: ezt mind megtartottam. Jézus nem vonja kétségbe szavait, hanem rátekint és megkedveli. Ez a pillanat fordulatot hoz. A szerető tekintet nem dicsér, hanem hív. Egy második, egy magasabb lelki szintre. Menj, add el, amíg van, és kövess engem. Jézus nem az anyagiakról beszél elsősorban, hanem a szív szabadságáról. A fiú ragaszkodik vagyonához, de nem a pénz birtoklása a baj, hanem a kötődés, amely megakadályozza, hogy szabadon válaszoljon Isten hívására. A követés ára mindig az, hogy valamiről lemondjunk, annak érdekében, hogy nagyobbat nyerjünk, magát, Krisztust. A tanítványok döbbenete jogos: ki üdvözülhet? Jézus válasza megnyugtat: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Az üdvösség nem teljesítmény, hanem kegyelem, de az ember nyitottságát, döntését, bizalmát kívánja. Isten nem veszi el, de hívja, vezeti, meghívja az embert az önátadásra. És ebben segít a Szentlélek, aki lelkünkben alakítja ki azt a szabadságot, amely kész lemondani a kevésről, hogy befogadhassa a teljességet. Uram Jézus, én is szeretném elnyerni az örök életet, de gyakran megrémülök, amikor kérésed túl nehéznek tűnik. Néha félek elengedni azt, amihez kötődöm, amiben biztonságot keresek. Tekints rám is szeretettel, és adj erőt, hogy szabadon kövesselek téged. Taníts meg különbséget tenni a mulandó és az örök dolgok között, és vezess el arra az örömre, amely csak nálad található meg. Add, hogy ne féljek lemondani a kicsiről, ha ezáltal téged nyerhetlek el. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kávés habcsókot fogunk készíteni. Az elkészítése utszolván gyermekjáték. Minden tojásfehérjére számítsunk 2 kávéskanálnyi kristálycukrot, verjük fel a fehérjéket nagyon keményre. Keverjük bele a cukor felét, és verjük tovább, míg újra nem keményedik a hab. Végül forgassuk bele a maradék cukrot. Béleljük ki a tepsit sütőpapírral, és desszertkanállal takarosan pörgessük rá a habot. Tegyük másfél órára előmelegített, de langyos sütőbe, aztán hagyjuk kihűlni, és raktározzuk el egy jól zárható dobozban. Ezután vágjuk apróra a mandulát, és hevítsük fel a serpenyőben a cukorral együtt, míg karamellizálódni nem kezd, de közben kevergessük állandóan, mert egy szempillantás alatt odaéghet. A zsírpapírra terítve hűtsük ki. A habcsókokat tördeljük bele egy csinos üvegtálba, verjük fel a tejszint, de ne túl keményre keverjük hozzá a kávét, és kanalazzuk a habcsókokra. Szórjuk bele a tetejére a cukros mandulát, és végül hintsük meg egy kevés frissen ölölt kávéval. Mese finom mutatós, és ami fő, utcolván kizárólag levegőből készül. A hozzávalók 8 habcsókhoz 115 g hámozott mandula, 1 kanál cukor, 300 ml tejszín, 1 evőkanál, jó erős presszó kávé, frissen őrölt kávé. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Drágul az átutalás a Revolutnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiókteléphez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra

100%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.

0: kamu reklám.
1: Tudod mit? Inkább csináld holnap. Ma már eleget hibáztál.
0: All right! Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
12: Egészségedre.
0: Egészségedre.
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.